0: A Svéd Akadémia idén N. Carlssonnak ítélte az irodalmi Nobel-díjat, a szerző merész és újító életművéért.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de elvétve még kisüthet a nap. Eső, zápor, napközben szorványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali órákban 9, délután pedig 18 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Ha neki telek én, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A polgármester is meglátogatta a kaposvári LEGO építő nagyikat. A Liget idős otthon lakói a közelmúltban azzal tettek szert hírnévre, hogy a különleges hobbiukról készült videók bejárták a közösségi médiát. A közös alkotás Dittmann Anna Mária gyógypedagógus és foglalkozásvezető kezdeményezésére indult el, most pedig tárlat nyílt az otthon lakóinak műveiből. A kiállítás megnyitóján Szita Károly polgármester köszönetet mondott a LEGO építő nagyiknak azért, hogy alkotásaikkal és kezdeményezésükkel jó példát mutatnak. A városvezető nem érkezett üres kézzel, két újabb doboznyi, több ezer darabból álló LEGO-val lepte meg a közösség tagjait. Kora esti Szaturnuszlesre hívják az érdeklődőket a Zselici Csillagpark munkatársai. A Kaposvár mellett található planetáriumban ma viszonylag korán, már este 3:45-től várják a családokat, akik megnézhetik, hogy milyen az őszi égbolt ott, ahol a fényszennyezés nem tünteti el a csillagokat. A 6 éves kortól ajánlott programon derült időben távcsővel lehet megfigyelni a Szaturnuszt, de borúsabb égbolt esetén is lesz mit nézni, planetáriumi bemutatót és filmvetítést is tartanak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ezt a Zselici Csillagpark elérhetőségein lehet megtenni. Jövő héten elindul a betegelégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter csütörtökön Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte azt is, hogy október 15-től megkezdődik a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkenést nem ígérte.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de elvétve még kisüthet a nap. Eső, zápor, napközben szorványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali órákban 9, délután pedig 18 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló.
1: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
0: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Ebben az esztendőben is nagy érdeklődés mellett indított családfa és családtörténet kutató előadás sorozatot a Somogy vármegyei levéltár. A programot Pintér Rómeó alpolgármester nyitotta meg, aki a közösségi oldalán számolt be az eseményről. Azt írta, külön öröm, hogy a kaposváriak saját családjaik múltjának felfedezése mellett az intézményben őrzött dokumentumokkal is megismerkedhetnek, hiszen a dokumentumok mögött emberi sorsok, családi történetek és közös múltunk emlékei rejlenek. Jövő héttől átmenetileg nem látogatható a Riprónai villa épülete. Erről adott tájékoztatást a közösségi oldalán a Riprónai Múzeum. Azt írták, hogy a villa épülete október 13-ától, azaz 2-től tart zárva. A közleményben hozzátették, hogy a műterem és a látogatóközpont továbbra is várják az érdeklődőket. Sok a betöltetlen házi orvosi praxis, az orvosoknak pedig csupán 7%-a 40 év alatti, mondta az egészségügyi miniszter csütörtökön Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte, hogy megkívánják erősíteni a házi orvosi praxisok helyzetét, a cél pedig egy hosszú távon ösztönző gazdasági, szakmai környezet kialakítása. A miniszter megjegyezte azt is, hogy a kártyapénz az infláció miatt devalválódott, ezt értékalapúvá kívánják változtatni, emellett, mint fogalmazott, bér- és praxis támogatást kell adni a házi orvosoknak. Végül pedig egy helyi vonatkozású sporthír. Hazai pályán folytatják a szezont a kaposvári kosarasok. A Kométa KVG Kaposvári KK játékosai ma az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokság harmadik fordulójában a Deac csapatát fogadják a Kaposvár arénában. A somogyi csapat eddig hibátlan teljesítménnyel menetel a bajnokságban, és ma is győzelemmel szeretnék megörvendeztetni a szurkolókat. A Debrecen elleni összecsapás este 6 órakor kezdődik.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de elvétve még kisüthet a nap. Eső, zápor, napközben szorványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali órákban 9, délután pedig 18 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

baj, ha visszakar. A világon egy nagy vihar. Éres a kis légy szabad, hardod ki, itt háborúban vagy.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Fogyatékossággal élő fiatalok és felnőttek alkotásai láthatók azon a kiállításon, melynek a Mate Kaposvári Campus ad otthont. Az intézmény közleménye szerint a Benned a létra című tárlat a Dombóvári Prezidium Közhasznú Egyesületnek köszönhetően érkezett Kaposvárra. A harmadik alkalommal megszervezett országos vándorkiállítás október végéig látható az egyetem új tanügyi épületének aulájában. Szemléletformáló programra várja az érdeklődőket jövő héten a kaposvári Takács Gyula könyvtár. A közösségi oldalukon megjelent poszt szerint a Láthatatlan Valóság című többnapos rendezvénnyel a látássérült emberek mindennapjait ismerhetik meg az érdeklődők. Az október 12-e és 14-e között zajló programot a Vakok és Gyengéllátók Somogy megyei egyesülete szervezi. Az átlagosnál zajosabbak lehetnek a mindennapok a kaposvári Pécsi utca környékén lakók számára. A várható megnövekedett zajhatásról a Magyar Cukor ZRT adott ki tájékoztatást. Azt írták, hogy a gyárban már zajlanak az idei kampány előkészületei, melyhez hozzátartozik a cukorgyár kazánégőinek beállítása is. Ez okozhat átmeneti jelentősebb zajhatást, amire vasárnapig reggel 8 és este 6 óra között kell számítaniuk a környék lakóinak. A vállalat az érintettek türelmét és megértését kéri. A csapadékhiány és az átlagosnál jóval magasabb hőmérséklet hatására országszerte drasztikusan csökkent a talaj nedvesség tartalma. A Hungaromet közlése szerint az áprilistól szeptemberig tartó időszak legnagyobb részében az ország területének legalább 30%-án állt fenn közepes aszály. Augusztus végére súlyosbodott a helyzet, a mezőgazdasági aszályszint ekkorra már az ország területének felén elérte a súlyos kategóriát. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a jelenlegi aszály nem csak az idei évre korlátozódik, hanem hosszabb távú folyamat eredménye. A magyarok nagy többsége tart az alacsony nyugdíjtól, mégsem takarékoskodik célzottan. Ez derült ki egy most közzétett friss kutatás eredményeiből. Eszerint a válaszadók jellemzően havi 400-600 ezer forintos nyugdíjat tartanának megfelelőnek, mégis csupán 16%-uk számolta ki, hogy várhatóan mekkora összegre lesz jogosult. Az elemzők szerint a többség felismeri az öngondoskodás szükségességét, de csak a megkérdezettek harmada rendelkezik célzottan nyugdíj célú megtakarítással. Drónokkal gyorsítja a csomagkézbesítést Kína nehezen megközelíthető falvaiban egy logisztikai vállalat. A nagyrészt dombvidéki Cecsung járásban már több mint 130 falut kapcsoltak be a hálózatba, ezt az év végéig a háromszorosára növelik. A drónjáratok egyelőre üresen térnek vissza a falvakból, de a vállalat már azzal is kísérletezik, hogy a visszaúton helyi terményeket, gyümölcsöt, zöldséget, különféle élelmiszereket szállítson a légieszközökkel. A drónos szállítás teljes költsége csomagonként jelenleg mintegy 6 yuan, azaz körülbelül 300 forint.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de elvétve még kisüthet a nap. Eső, zápor, napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A délelőtti órákban 12 és 14 fok között, délután pedig 18 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A pillanat a tiéd. Rádió Most.

ne érd be kevesebbel. Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. A polgármester is meglátogatta a kaposvári legóépítő nagyikat. A Liget idős otthon lakói a közelmúltban azzal tettek szert hírnévre, hogy a különleges hobbiukról készült videók bejárták a közösségi médiát. A közös alkotás Dittmann Anna Mária gyógypedagógus és foglalkozásvezető kezdeményezésére indult el, most pedig tárlat nyílt az otthon lakóinak műveiből. A kiállítás megnyitóján Szita Károly polgármester köszönetet mondott a legóépítő nagyiknak azért, hogy alkotásaikkal és kezdeményezésükkel jó példát mutatnak. A városvezető nem érkezett üres kézzel, két újabb doboznyi, több ezer darabból álló legóval lepte meg a közösség tagjait. Kora esti Szaturnuszlesre hívják az érdeklődőket a Zselici Csillagpark munkatársai. A Kaposvár mellett található planetáriumban ma viszonylag korán, már este 3:45-től várják a családokat, akik megnézhetik, hogy milyen az őszi égbolt ott, ahol a fényszennyezés nem tünteti el a csillagokat. A 6 éves kortól ajánlott programon derült időben távcsővel lehet megfigyelni a Szaturnuszt, de borúsabb égbolt esetén is lesz mit nézni, planetáriumi bemutatót és filmvetítést is tartanak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ezt a Zselici Csillagpark elérhetőségein lehet megtenni. Országos szinten emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, tudatta honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írták, hogy a több hete pozitív eredményt mutató helyszínek közül emelkedést tapasztaltak Budapesten és annak agglomerációjában, valamint Békéscsabán, Pécsett, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán. A közleményben megjegyezték, hogy az örökítő anyag koncentrációja Zalaegerszeg, Szolnok, Szeged, valamint Budapest egyes régióinak mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt. A szakemberek szerint a szennyvízminták alapján a következő időszakban a koronavírus fertőzések számának emelkedése várható. Jótékony célokra ajánlja majd fel az idei irodalmi Nobel-díjjal járó pénzt Anne Carson. A kanadai költő és esszéista a díj honlapjának adott interjúban azt mondta, nem gondol arra, mit jelent számára a Nobel-díj, helyette azt tervezgeti, hogyan fogja elajándékozni az elismeréssel járó 12 millió svéd korona, azaz mintegy 392 millió forintnyi összeget. A Svéd Akadémia idén Anne Carsonnak ítélte az irodalmi Nobel-díjat, a szerző merész és újító életművéért. Végül pedig egy helyi vonatkozású sporthír. Hazai pályán folytatja a Rákóczi. A kaposvári focisták az MB3 délnyugati csoportjának 11. fordulójában az Iváncsa KSL csapatát látják vendégül ma. A somogyi csapat jól kezdte a bajnokságot, jelenleg a tabella második helyén állnak. A vendég Iváncsa az 5. pozícióból várhatja az összecsapást. A kaposvári Rákóczi Iváncsa KSL meccs ma 13 órakor kezdődik a Rákóczi stadionban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de elvétve még kisüthet a nap. Eső, zápor, napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A délelőtti órákban 12 és 14 fok között, délután pedig 18 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió most!

hogy ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsát.

0: tart. Még ágyban? Ups. Már talpon? Oh, yeah. Jó reggelt! Rádió most!
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked. Most meg kell, hogy tudsz. Valamit el kell, hogy mondjak.

Után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 91.2. Rádió most.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Ebben az esztendőben is nagy érdeklődés mellett indított családfa és családtörténet kutató előadás sorozatot a Somogy vármegyei levéltár. A programot Pintér Rómeó alpolgármester nyitotta meg, aki a közösségi oldalán számolt be az eseményről. Azt írta, külön öröm, hogy a kaposváriak saját családjaik múltjának felfedezése mellett az intézményben őrzött dokumentumokkal is megismerkedhetnek, hiszen a dokumentumok mögött emberi sorsok, családi történetek és közös múltunk emlékei rejlenek. Jövő héttől átmenetileg nem látogatható a Riprónai villa épülete. Erről adott tájékoztatást a közösségi oldalán a Riprónai Múzeum. Azt írták, hogy a villa épülete október 13-ától, azaz 2-től tart zárva. A közleményben hozzátették, hogy a műterem és a látogatóközpont továbbra is várják az érdeklődőket. Jövő héten elindul a betegelégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter csütörtökön Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte azt is, hogy október 15-től megkezdődik a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkenést nem ígérte. Elindult az oktatási párbeszéd a magyar oktatás megújításáért, jelentette be Facebook bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető közölte, Pest megyében egy workshop keretében 50 résztvevővel vitatják meg, hogy milyen oktatásra, iskolára és tudásra van szüksége a ma és holnap felnövő generációknak. Hozzátette, hogy a következő hónapokban minden régiót végigjárnak, mert fontos, hogy minden térség lehetőséget kapjon a részvételre a gondolkodásban. A magyarok nagy többsége tart az alacsony nyugdíjtól, mégsem takarékoskodik célzottan. Ez derült ki egy most közzétett friss kutatás eredményeiből. Eszerint a válaszadók jellemzően havi 400-600 ezer forintos nyugdíjat tartanának megfelelőnek, mégis csupán 16%-uk számolta ki, hogy várhatóan mekkora összegre lesz jogosult. Az elemzők szerint a többség felismeri az öngondoskodás szükségességét, de csak a megkérdezettek harmada rendelkezik célzottan nyugdíj célú megtakarítással. Végül pedig egy helyi vonatkozású sporthír. Hazai pályán folytatják a szezont a kaposvári kosarasok. A Kométa KVG Kaposvári KK játékosai ma az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokság harmadik fordulójában a Deac csapatát fogadják a Kaposvár arénában. A somogyi csapat eddig hibátlan teljesítménnyel menetel a bajnokságban, és ma is győzelemmel szeretnék megörvendeztetni a szurkolókat. A Debrecen elleni összecsapás este 6 órakor kezdődik.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de elvétve még kisüthet a nap. Eső, zápor, napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A délelőtti órákban 12 és 14 fok között, délután pedig 18 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
3: Kellemes reggelt, üdvözlök mindenkit 4 perccel 7 óra után, október 10-én. Ez a szombat hűvös idővel indul, az biztos, mindössze 8 fok van a városban, 6-7 fok a környéken, és bizony van felhő felettünk már most is, nem olyan sok, mint amennyi lesz később, ahogy Évus is elmondta bizony, egyre több felhő érkezik, és jön a csapadék is. Én látok a déli órákra is előrejelezni térségünkbe, illetve valóban majd az esti órákban még további eső érkezik, meg folyamatosan érkeznek a legnagyobb előadók, óriási slágereket hallgatunk ma is együtt, teljesen mindegy, hogy milyen az idő, igazán kitűnően érezhetjük magunkat. Tartsatok hát velünk, Purple Disco Machine friss dalát is bemutatjuk nektek, a Test My Luck címűt, mindjárt miután Sabrina Carpenter

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Alapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Köszöntöm ma a Gedeonokat, hiszen ők ünneplik névnapjukat október 10-én, akikhez csatlakozhatnak a bendegúzok, Dánielek, akár a Ferencek, Ajna, Lajos, Leó és Sámuel nevet viselők is. A Gedeon egy héber eredetű bibliai név, a jelentése kétélű kard vagy kardforgató, esetleg sebzetkezű harcos vágó. A bendegúz viszont egy igazi magyar férfi név, a mondás szerint Attila hun király apja volt bendegúz. Na de az ünneplők köre tovább szélesedik azzal, hogy a szülinaposokat is köszöntöm, akikből lehet, hogy sokkal több van hallgatóink körében, meg a hírességek körében. David Lee Roth, az amerikai énekes, dalszerző, színész, író és egykori rádiós személyiség, valamint akit elsősorban a Van Halen eredeti énekeseként ismerhettünk meg, 85 óta azonban szólóban nyomja már, 72 éves lett ma. 1983-ban a csapattal együtt vették fel a Jump című dalt.
0: Ez volt a kalendárium. Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Még egyelőre nálunk nincs olyan sok vagy rengeteg felhő, azért akad az égen, de egy kis napsütésnek is örülhetünk, már nem sokáig azonban. Egyre több felhő lesz felettünk, és 10 órától akár már jöhet a csapadék. Egyelőre szorványosan, és délután is van esély hosszabb szárazabb időszakra is, napra nem, mert maradnak a felhők, de este aztán jön a komolyabb eső. S reggelig bizony marad is, vasárnap délelőtt is még többnyire borult lesz az ég felettünk, de délutára felszakad a felhőzet. 8-10 fok körül állnak a hőmérők, a maximum a mai napon 16 fok lesz. Holnap reggelre nagyon nem hűl vissza a levegő, mert 12-13 fokot fogunk mérni a reggeli órákban, viszont holnap sem lesz több 18 foknál. És igazából a jövő héten sem. 16-18 fokos délutánok várnak ránk, változóan felhős, inkább napos időre készülhetünk jövő héten, erősebb széllel néhány napon, és míg hétfőn a reggel 10 fokos lesz, kedden már csak 4-5 fokos. Onnantól pedig általában 6-8 fokra ébredünk majd.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló.
3: A 20 a csúcson támogatója a K-Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K-Központ. Élmények otthona.
1: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovecki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
4: Eljött az ősz legfényesebb éjszakája. Golden Night. Aranyló éjszaka a virágfürdőben. Zenés éjszakai fürdőzés október 10-én szombaton 20 órától, DJ volumennel és különleges őszi sauna programokkal. Merülj el az ősz fényeiben. Golden Night. Virágfürdő, Kaposvár.
1: Reklám hangzott el. Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió most.

0: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Van miről olvasgatni ezúttal is a kaposvármost.hu-n, és egy kis betekintést is kaphattok egy nagyszerű kiállításba, amire vigyétek el a gyerkőcöket, de a nagyobbak is jól fogják érezni magukat a Ripronai Múzeumban. Apró Playmobil figurák elevenítik meg a múltat. Görögországban jártak a Lamping tanulói és oktatói, hogy mit csináltak ott, erről is lehet olvasni az oldalon. Illetve arról is, hogy karbantartás miatt ideiglenesen bezár a virágfürdő fedett élményfürdő részlege. Aztán érdemes lenne elolvasni azt a cikket is, ami banki csalásokról szól, új módszerrel verik át az ügyfeleket, és már a cégekre is hajtanak. Láthatatlan vízjelek kerülnek az EU-ban a ChatGPT által generált szövegekbe, hogy aztán a tartalmak beazonosíthatóak legyenek. Nézzetek rá a sporthírekre, illetve a kaposi kalendáriumra is az oldalon, további érdekességeket is találtok ott.
0: Ez volt a Lapszemle. Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Fogyatékossággal élő fiatalok és felnőttek alkotásai láthatók azon a kiállításon, melynek a MATE kaposvári kampusz ad otthont. Az intézmény közleménye szerint a Benned a létra című tárlat a Dombóvári Prezidium Közhasznú Egyesületnek köszönhetően érkezett Kaposvárra. A harmadik alkalommal megszervezett országos vándorkiállítás október végéig látható az egyetem új tanügyi épületének aulájában. Szemléletformáló programra várja az érdeklődőket jövő héten a kaposvári Takács Gyula könyvtár. A közösségi oldalukon megjelent poszt szerint a Láthatatlan Valóság című többnapos rendezvénnyel a látássérült emberek mindennapjait ismerhetik meg az érdeklődők. Az október 12-e és 14-e között zajló programot a Vakok és Gyengénlátók Somogy megyei egyesülete szervezi. Az átlagosnál zajosabbak lehetnek a mindennapok a kaposvári Pécsi utca környékén lakók számára. A várható megnövekedett zajhatásról a Magyar Cukor ZRT adott ki tájékoztatást. Azt írták, hogy a gyárban már zajlanak az idei kampány előkészületei, melyhez hozzátartozik a cukorgyár kazánégőinek beállítása is. Ez okozhat átmeneti jelentősebb zajhatást, amire vasárnapig reggel 8 és este 6 óra között kell számítaniuk a környék lakóinak. A vállalat az érintettek türelmét és megértését kéri. Sok a betöltetlen házi orvosi praxis, az orvosoknak pedig csupán 7%-a 40 év alatti, mondta az egészségügyi miniszter csütörtökön Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte, hogy megkívánják erősíteni a házi orvosi praxisok helyzetét, a cél pedig egy hosszú távon ösztönző gazdasági, szakmai környezet kialakítása. A miniszter megjegyezte azt is, hogy a kártyapénz az infláció miatt devalválódott, ezt értékalapúvá kívánják változtatni, emellett, mint fogalmazott, bér- és praxis támogatást kell adni a házi orvosoknak. A csapadék hiány és az átlagosnál jóval magasabb hőmérséklet hatására országszerte drasztikusan csökkent a talaj nedvesség tartalma. A Hungaromet közlése szerint az áprilistól szeptemberig tartó időszak legnagyobb részében az ország területének legalább 30%-án állt fenn közepes aszály. Augusztus végére súlyosbodott a helyzet, a mezőgazdasági aszályszint ekkorra már az ország területének felén elérte a súlyos kategóriát. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a jelenlegi aszály nem csak az idei évre korlátozódik, hanem hosszabb távú folyamat eredménye. Végül pedig egy helyi vonatkozású sporthír. Hazai pályán folytatja a Rákóczi. A kaposvári focisták az MB3 délnyugati csoportjának 11. fordulójában az Iváncsa KSE csapatát látják vendégül ma. A somogyi csapat jól kezdte a bajnokságot, jelenleg a tabella második helyén állnak. A vendég Iváncsa az 5. pozícióból várhatja az összecsapást. A kaposvári Rákóczi Iváncsa KSE meccs ma 13 órakor kezdődik a Rákóczi stadionban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de elvétve még kisüthet a nap. Eső, zápor, napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A délelőtti órákban 12 és 14 fok között, délután pedig 18 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Megérkeztek és munkába álltak Kaposvár új autóbuszai.
2: És már önöket szállítják.
1: 13 új, tisztán elektromos BYD busz állt forgalomba Kaposváron, a már ugyancsak közlekedő két MAN MIDI busz mellett.
2: És ez még csak a kezdet, hiszen a következő ütemben további 25 új elektromos autóbusz is megérkezik Kaposvárra.
1: Csendesebben, korszerűbben, környezetkímélőbben. Új buszok, új technológia, új korszak a kaposvári közösségi közlekedésben.
3: Kaposvár! Úton a jövő felé!
1: Széchenyi Terv Plus készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: 91.2. Rádió most!

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Nos, korcső alá veszük ezt az október 10-ét. Mi minden történt a történelem során? Például 1976-ban, vagyis 50 éve, egy 98 éves görög úriember lefutotta a maratoni távot 7 óra 33 perc alatt. És ő lett így a legidősebb ember, aki valaha végigfutotta ezt a versenyt. Verdi, az olasz zeneszerző, korának legtöbbet játszott opera szerzője, 1813-ban született. John Wesley Hyatt 1865-ben szabadalmaztatta a biliárdgolyót. Ezen a napon született Kittenberger Kálmán vadász, Afrika kutató, zoológus, író, a Nimród vadász újság főszerkesztője 1881-ben. Ma emlékezünk Edith Piafra, francia chanson énekesnő, 63 éve hunyt el. Míg Orson Welles, az amerikai filmrendező és színművész, Los Angelesben hunyt el 70 éves korában 1985-ben. Christopher Reeve pedig 2004-ben az amerikai színész Superman alakítója volt. Ma emlékezünk Fülöp Zsigmondra, a Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész 2014-ben hunyt el. Aztán 51 éve 1975-ben Liz Taylor a hatodik házasságát kötötte meg ezen a napon, férje Richard Burton lett, akivel ez már a második kísérletük volt. És még valami, lehet, hogy ma este is fogják azt a speciális öltözetet itt-ott viselni, amit először vacsorához 1886-ban vettek fel az urak, ez a viselet pedig a smoking volt.
0: Ez volt a kalendárium. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Programajánló.
1: A Kultik moziban aztán van bőven miből válogatni a gyerkőcöknek is. Több mesefilmet kínálnak, de kalandfilmek, horror, nem is egy, és vígjáték is van a kínálatban, sőt, egy magyar zenés film is, Bongor díjnyertes extázis lemezéhez készült albumfilm, illetve a holnapi napon, ha már zene, a Magic Queen in Budapest című koncertfilmet is megtekinthetitek egyetlen alkalommal vasárnap este 6:30-tól a Kultikban. Reméljük az időjárás nem szól közben, de ma azért lesz több olyan program, ami a szabadba hív benneteket, például a kék túrázás napja. Somogyban is útnak indulnak a természetjárók. Aztán a Vasari képtárban 11 órától Hidak építése a lelkek között címmel a Kaposárt jubileumi kiállítása nyílik, és tanácskozás is kezdődik aztán. Szeretettel várják az érdeklődőket. Szintén a Vasari képtárban tekinthető meg Kóbor Gergő pirográfiai kiállítása a fába égetett alkotások iránt érdeklődőknek. Ez is nagyszerű program lehet. Délután 2-től a gyerkőcökkel Bella nyomában járhatunk, egy kalandkörre hívják az óvisokat és az általános iskolásokat a Desedatónál, ahol lesz panda családi nap is, a büféknél. Bursics András orgonaművész, a Zeneakadémia hallgatója ma este orgona koncertet ad 7:30-tól a kaposvári Nagyboldogasszony székesegyházban, a belépés díjtalan. És lesz ma virágfürdőben zenés éjszakai fürdőzés, a Golden Night vár benneteket és DJ Volumen. Holnap pedig ismét lesz családi matiné a Bábszintérben a legkisebbeknek. 10 órakor és 11 órakor a Vaskakas Bábszínházból gurul be a Tütü-tutu autó. Tényleg a legkisebbeknek szól, 20 perces előadásról van szó, a nagytesó a játszóházban érezheti jól magát addig is.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Reklám.
1: Eljött az ősz legfényesebb éjszakája. Golden Night. Aranyló éjszaka a virágfürdőben. Zenés éjszakai fürdőzés október 10-én szombaton 20 órától, DJ volumennel és különleges őszi sauna programokkal. Merülj el az ősz fényeiben. Golden Night. Virágfürdő. Kaposvár.
2: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómia és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
3: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben. Gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Néhány hétig még lehet pályázni a Burza Hungarikára. Kaposvárra is ellátogatott a Cég Tudat program sorozat. Új autókat kaptak a siófoki tűzoltók. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 9 óra van. November 5-éig lehet pályázni a Burza Hungarika ösztöndíjra, Kaposvár legrégebbi ösztöndíj pályázatára. A pénzügyi támogatásra hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatásban tanuló hallgatók, illetve olyan végzős középiskolások és már érettségizettek jelentkezhetnek, akik jövőre szeretnének egyetemre vagy főiskolára bekerülni. A pályázat benyújtásához regisztráció szükséges, valamint ki kell tölteni egy pályázati űrlapot, amit a szükséges mellékletekkel együtt a kaposvári önkormányzathoz kell eljuttatni. Mindezek menetéről és a pontos feltételekről a Városháza szociális irodáján, illetve Kaposvár önkormányzatának honlapján lehet tájékozódni. Kaposvárra érkezett a héten a Cég Tudat. Az országos képzési program itteni állomásának a Mate Kaposvári kampusz adott otthont. Az eseményről Vörös Péter főigazgató számolt be a közösségi oldalán. Azt írta, a rendezvényen a pénzügyi tudatosságtól és a tervezéstől a marketingen át, egészen a mesterséges intelligencia üzleti alkalmazásáig számos olyan téma került elő, amelyek ma már meghatározzák a vállalkozások mindennapjait. Hozzátette, a program szakértői gyakorlati oldalról közelítették meg a vállalkozások működésének és fejlődésének legfontosabb kérdéseit. A legmodernebb technológiával felszerelt tűzoltóautókat kaptak a siófoki tűzoltók. A Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint 8 darab jármű érkezett a Balaton fővárosába. Az átadási ünnepségen Fülep Zoltán, országos tűzoltósági főfelügyelő mondott beszédet. Mint fogalmazott, a klímaváltozás hazánkban is új kihívások elé állította a tűzoltókat, az új járművek pedig megkönnyítik, hatékonyabbá és biztonságosabbá teszik a beavatkozásokat. Hozzátette, a magasból mentő járművekkel nem csak a tűzeseteknél lesz hatékonyabb a munka, hanem a szélsőséges időjárás miatt bekövetkezett viharkároknál, épületkároknál is eredményesebben tudják ellátni a feladataikat a tűzoltók. Egységes régióként fejlesztené a Balatont, és ennek érdekében összefogást sürget a Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet pénteki közleménye szerint az a cél, hogy a Balaton térsége önálló régióként, saját célokkal, mérhető eredményekkel és világosan elkülöníthető forrásigénnyel jelenjen meg a hazai és európai fejlesztés politikában. Rámutattak, hogy a tóvize, partjai, települései és közlekedési rendszere nem igazodik a megye határokhoz, ezért a térség jövőjéről sem lehet egymástól elszigetelt döntéseket hozni. Hozzátették, hogy a tóvédelme, a vízbiztonság, a közlekedési kapcsolatok, az egész éves turizmus, a helyi gazdaság és a megfizethető lakhatás egyetlen közös ügy.
0: Időjárás jelentés.
4: A kezdeti derültebb, naposabb időt ma dél-délnyugat felől egyre több felhő zavarja meg. Eső, zápor, napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is borús lesz a reggel, de napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és délutántól már a napsütést is élvezhetjük.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
5: Jó reggelt kívánok azoknak, akik megadták maguknak a lehetőséget, hogy ma egy kicsit tovább durmoljanak. Direkt nem hívom őket lustizóknak. Kell a pihenés, a feltöltődés, és remélem ez a hétvége ad is rá alkalmat nektek. Üdvözlök mindenkit 5 perccel 9 óra után. Veszélyesen jó dalokkal folytatjuk egy Jonas Blue újdonsággal, a Girl 2.0 cíművel, de előbb még jön a Rucksack, ez a Dangerous című klasszikus.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: években. Nekem örökkére csorog a vérem vérek.
1: Hát gyerekek, bizony minden változik. Ezt az Animal Cannibals énekelte, reppelte el nekünk az imént itt a Rádió Moston, de érzi is az ember sokszor nap mint nap a bőrén. Néha örömmel fogadjuk, máskor félünk tőle. Néha mi magunk választjuk, máskor az élet dönt helyettünk. Sajnos nem minden változás jelent előrelépést, de nem minden veszteség jelent vereséget. És ugye tudjuk, van olyan változás, amelyikről csak később értjük meg, miért volt rá szükség. Egy valami azonban nem változik. Hogy amíg csak tehetjük, a legjobb dalokat játsszuk nektek, és beszámolunk minden fontosról, a változásokról is, valamint arról is, hogy a bolygó és csillagállások hogyan változtatják meg az életünket, hangulatunkat, vagyis lesz természetesen horoszkóp ebben az órában. És bár lehet, hogy lesz eső is, de szerintem az igazi túrázóknak ez nem szegi kedvét. A kék túrázás napján itt a dél-dunántúli régióban a Rockenbauer-Pál kék túra útvonal mentén már sokan elindultak, több különböző hosszúságú vezetett és önállóan járt túrán lehet részt venni, hogy aztán meglegyen az országos kék kör. Ugye ezen a napon 143 túracsoport járja végig a kék túra teljes, mint egy 2600 kilométeres útvonalát. Ez már a hetedik alkalom, hogy ezt így megrendezik. Somogyban 6 különböző túraszakaszon indulhattak el, és lehet még elindulni. Ugye a legjobb az egészben, hogy nem egyetlen központi helyszínhez kötött rendezvény a kék túrázás napja, hanem az a különleges benne, hogy a túrázók az ország különböző pontjain indulnak el, és az általuk megtett szakaszok együtt adják ki a kék kör útvonalát, ami, ahogy említettem, 2600 kilométert jelent. Ha konkrétan az eseményhez nem is csatlakoztatok, vagy csatlakoztok, azért egy túrázás beleférhet, ha nem ma, akkor holnap. Ugyanis vasárnapra már ismét délutánra inkább napsütést jósolnak nekünk. Na mindjárt hozom ezzel kapcsolatban is a részleteket, de addig is három korty Azariával, előtte Camila Cabello jön, és itt a Two Colors a Heavy Metal Love című személyes kedvencemmel.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Most már sűrű a felhőréteg felettünk, és hamarosan jön az eső is. 11-től déltől várható a csapadék, és folyamatosnak ígérkezik. Most már nem látok száraz időszakokat a délutáni órákra sem, és egész éjjel esni fog. A mai csúcshőmérséklet mindössze 15 fok körül alakul, viszont éjszaka sem lesz kevesebb 12 foknál, sőt holnap reggel sem. Borult, de már száraz időre ébredünk vasárnap. A délelőtti órákban maradnak a felhők, délutára felszakadoznak, lassan eltűnnek, és még egy kis napsütés is vár ránk majd. Vasárnap délután 18 fokra teszik a holnapi csúcsértéket, aztán jövő héten is 16-18 fok lesz általában délutánonként, a hétfő reggelünk még enyhének ígérkezik a 10 fokkal, de kettől már csak 5-6-7 fokokra lehet a reggeli órákban készülni. Általában napos időnk lesz, némi felhőzettel és olykor megerősödő széllel végig jövő héten.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló.
3: A 20 a csúcson támogatója a K-Központ rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K-Központ. Élmények otthona.
1: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
4: Eljött az ősz legfényesebb éjszakája. Golden Night. Aranyló éjszaka a virágfürdőben. Zenés éjszakai fürdőzés október 10-én szombaton 20 órától, DJ volumennel és különleges őszi szauna programokkal. Merülj el az ősz fényeiben. Golden Night. Virágfürdő, Kaposvár.
1: Reklám hangzott el. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: A mai napon mérleg új hold van, a mérleg a harmónia jegye, az új hold az új kezdeteké. A mai napot követő időszakban magunk mögött hagyhatjuk a régi sérelmeket, lelki békét, megnyugvást ígér ez az időszak, ami nagyon jól hangzik. Na de nézzük külön a 12 jegyet. A kosnak azt ígérik mára, hogy az új hold segít rendet teremteni a lelkedben. Ma végre te is le tudsz lassítani. Élvezd ki az ő szépségeit, és hagyd, hogy téged is átjárjanak a nyugalmat és megbékélést hozó energiák. A bikának a mai nap igazán különleges lesz. Nem biztos, hogy a külvilág szintjén, inkább belül zajlanak most a fontos történések. Lezárulhatnak benned dolgok, amik nyugtalanítottak, ráébredhetsz, hogy mik a fontos tényezők az életedben. Kedves ikrek, a mai napon benned is leülepednek az elmúlt időszak történései, és talán több is történik. Ráébredhetsz, mennyi mindenért lehetsz hálás, mennyi olyan dolog van az életedben, amit szeretetet ad, örömet hoz. Ma koncentrálj ezekre, mert most teremtő energiák működnek az életünkben. A ráknak nagyon szép megélései lehetnek a mai napon. Le tudsz zárni magadban valamit, ami pedig sok fejtörést okozott. Az is lehet, hogy egy kapcsolat billen most helyre, és el tudod engedni a régi sérelmeidet.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik. Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió most. Lazítson!

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Az oroszlánnak nagyon jó megéléseket hoz ez a mai nap. Érdemes végig gondolni, milyen célokat szeretnél elérni a közeljövőben. Ma nagyon erőteljesen működik a vonzás törvénye az életedben, de persze ehhez tudni kell, mi az, ami valóban jó irány lenne neked. A szűznek a levegő elemű energiák erős inspirációt jelentenek. Ma hajt, hogy megérintsen a természet szépsége, menj sétálni, kirándulni, szívd magadba az univerzum energiáit, meg fogod érezni a jeleket, amiket kapsz. A mérleg jegyében születik meg az új hold. Ez a személyiséged egészen mély rétegeit is eléri. Helyére kerülhet a múlt, és megérlelődhetnek benned új célok. Persze mindez nem varázsütésre egy pillanat alatt történik, de láthatatlanul ma elindul benned ez a folyamat. A skorpiónak békét, harmóniát és kiegyensúlyozottságot jeleznek, ma mindenképp menj ki a szabadba, most ott tudsz a legjobban feltöltődni. Ha eltávolodsz a hétköznapok zajától, ráébredhetsz, mennyi mindenért lehetsz hálás.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik. A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel.

0: rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: A nyilasnak nagyon kinyílik a világ, új tervek érlelődnek benned, és ott is meglátod a lehetőséget, ahol eddig csak zárt ajtókat láttál. Ha szingli vagy, akkor ma vagy a most következő napokban elindulhat egy új szál is az életedben. A baknak is nagyon jó fordulatokat hozhat a mérleg újhold, helyükre kerülnek a puzzle darabkák, és érkezhet egy megnyugtató felismerés, aminek hatására le tud zárni magadban valamit. Béke érkezik az aggodalmak helyére. Sűrű napok, hetek vannak a vízöntő mögött. Ma nem csak ezeket, hanem régmúlt kérdéseket is le tudsz tenni, megérkezik a megnyugtató lezárás lelki és fizikai síkon is. Ez kell ahhoz, hogy igazán a jövő felé tudj tekinteni. A halakjegyűnek a mérleg újhold csodás belső átalakulást hoz, lelki béke, megnyugvás. Ezt hozza neked a most kezdődő periódus. Ma bármi, amit magadért teszel, az többszörös erővel hat. Olvas, pihenj, sétálj, egyél, igyál finomakat. Na és rádiózzatok minél többet velünk.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
0: A pillanat a tiéd. Rádió. Most.

Tehát az Icon a Pop Emergency címűje a Rádió Moston. Még egy menedéket tudok nyújtani nektek. Lotfi Begi és Burai Krisztián közös dalát, aztán a legfrissebb híreket már Évus nyújtja nekünk, majd pedig egy olyan órát nyújt nekünk Mao és Moli, amire valószínűleg megint sokáig fogunk emlékezni, de hogy jól érezni fogjuk magunkat, az tuti. A mesterséges intelligencia lesz a téma, ami ugye állítólag ma már szinte mindenre tudja a választ. De abban biztos vagyok, hogy olyan szuper hangulatot nem tud teremteni, mint a következő órában érkező drága barátaim és kollégáim, azt az algoritmusnak még sokáig tanulnia kell. Maradjatok hát velünk, élvezzétek a 20 a csúcson, kusza 20-as slágerlista csütörtöki adásának ismétlését, és találkozzunk 11 órakor is.

0: Reklám.
1: Állást keres? Szeretne Kaposváron dolgozni? Csatlakozzon a Szigeti Kft-hez. Alkatrészgyártó cég várja jelentkezését operátor és gépkezelő munkakörbe. Jelentkezzen és legyen egy jó csapattagja. Hívja 30 566 16-os telefonszámot, vagy küldje el jelentkezését az info@szigetikft.hu e-mail címre.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Még lehet szavazni a Prima díj jelöltjeire. Győzelemmel nyitották a szezont a női röplabdázók. 10 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Zajlik a szavazás a Somogy megyei Prima díj jelöltjeire. Idén 6 kategóriában hirdettek jelölteket, köztük 2 kaposvári szakembert is kiválasztottak. A magyar sport kategóriában Faludi András kajakkenu szakedzőt, a magyar építészet és építőművészet kategóriában pedig Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnököt. A jelöltek között van még Kakas József kosárfonó népművész, professzor dr. Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József festő képzőművész és Hajas Béla trombita tanár is. A megyei prímadíjakat idén 19. alkalommal adják át, a 3 prímadíjazott mellett közönségdíjast is választanak. A közönségdíjas személyéről szavazással lehet dönteni október 12-éig a somogy.vosz.hu oldalon leadott szavazattal. A díjátadó gálát október 16-án rendezik a Kaposvári Dorottya Hotel dísztermében. Ezüstérmet szerzett a Somogy megyei rendőrök 4-fős csapata a rendőrség országos szolgálati pisztolylőversenyén. A megyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a megmérettetésen a somogyiak 22 csapat közül végeztek a második helyen. A résztvevőknek nem csak a pontosságukat kellett bizonyítaniuk, hanem a szakszerű fegyverkezelésben, valamint a lövészeti és taktikai feladatokban is helyt kellett állniuk. A 2027-es költségvetés mutatja majd az új kormány irányát, mondta a miniszterelnök pénteken Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, a prioritás az egészségügy, az oktatás, az állami alkalmazottak és a magukra hagyott társadalmi csoportok támogatása. A kormányfő hozzátette azt is, hogy jövőre 500 milliárd forinttal növelik az egészségügy forrásait, továbbá, hogy jutalmat kap a paksi védekezésben részt vett, csak nem 1100 ember. Mintegy 75 tonna hulladékot, többek között 900 gumiabroncsot szedtek ki a Dunamedréből a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az elmúlt 2 hónapban. Az igazgatóság munkatársai a Duna középső szakaszának megtisztításán dolgoztak. Felidézték, volt, hogy 110 darab vashordót, és olyan is, hogy több száz darab gumiabroncsot találtak egy-egy helyszínen. Az összegzés szerint a 2 hónap alatt összesen közel 75 tonna hulladékot emeltek ki a mederből. Ezt szelektíven szétválogatva gyűjtötték, és szeptember végén el is szállították. Híreink végén pedig sport. Győzelemmel kezdte a szezont a KHG-KNRC. A kaposvári női röplabda csapat péntek este a Kaposvár Arénában lépett pályára, a 2026-27-es szezonban először. A Fátum Nyíregyháza ellen vívott csata 3-1-es kaposvári sikerrel zárult, ami fontos 3 pontot jelentett a csapatnak. A mérkőzést követően Vincent Lacombe edző azt mondta, teljesítették a kitűzött célt és győztek, de hozzátette azt is, hogy a lányoknak a következő hetekben a mostaninál magasabb szinten kell teljesíteniük ahhoz, hogy újabb sikereket arathassanak.
0: Időjárás jelentés.
2: A kezdeti derültebb, naposabb időt ma dél-délnyugat felől egyre több felhő zavarja meg. Eső, zápor, napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is borús lesz a reggel, de napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és délutántól már a napsütést is élvezhetjük.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: A Húsza csúcson támogatója a K-Központ rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K-Központ. Élmények otthona.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Okay, let's go.
6: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
7: Sziasztok, drága hallgatóink! Hello mindenkinek! Ez itt a Kuszalista teljes életnagyságban és teljes felszereltségben, hiszen itt van Vili és Miki.
5: És ez a villany kapcsoló itt mögöttem, ez önéletre kell teljesen.
7: Eddig a hátával négyszer lekapcsolta és felkapcsolta a villany.
5: Én elmegyek haza.
7: Ne légy hisztis kis
5: vagy
7: csaj.
5: Villanyszerű leszek.
7: Jó. Na, igen, lehet, hogy jobban keresni vele. Na.
5: Ebben viccel vagyok.
7: Húsz gyerekek, fel vagyunk szerelkezve a jó kis dalokkal, hozunk újdonságot is, és persze nem feledkezünk meg a retro helyezetről sem. Nagyon szépen köszönjük továbbra is a támogatásotokat, nagyon sokan szóltok hozzá a Kusza lista témáihoz. Múlt héten mindenki képeket vadászott, és bizony többen kiemeltétek, hogy tényleg nagyon érdekes, hogy 20 évvel ezelőtt még eszünkbe sem jutott volna, hogy a régi festményeken okos telefonokat gondoljunk az emberek kezébe. Ez csak a mai világ hozadéka.
5: Én is haza akartam vinni egy Rembrandt.
7: Egy Rembrandt.
5: A szép műzeumban, de nem engedték.
7: Nem akarták odaadni? Áj, ezek a szemetek. Levelezz a Louvre-rel, Willi. Levelezz a Louvre-rel. Na, apropó mai világ. Biztos emlékeztek, hogy beszélgettünk a mesterséges intelligencia betöréséről, ugye?
5: AI, hogy mondjam?
7: AI.
5: MI,
7: ugye mesterséges intelligencia, vagy AI, Artificial Intelligence.
5: Hát én ma hallottam olyanokat, hogy akik tervezték, meg programozták, azok lepődtek meg, hogy miket csinál. Meglett őket is.
7: Így van. Ahogy mondtam, tehát arra már felhívtuk régebben is a figyelmet, hogy az iparban jó szolgálatot tesz, de bizony, hogyha az AI kiszabadul, főleg a tájékozatlanabb, vagy a technológiához nem túlságosan értő embereknél okozhat komolyabb zavart, lehet nagyon félrevezető, és ugye ezt nyögjük manapság. Ezt bizony nap mint nap tapasztaljuk szerintem.
5: Hát biztos, vannak ezek a rész videók, én meg is szoktam tőled kérdezni, ez most igazi?
7: Uh-huh, bizony.
5: Úgy, és akkor mondta, hogy nem, és úgy bánom.
7: Igen, főleg a didis lányoknál.
5: Igen.
7: Ez nem igazi, Didi, Willi. Na, ami érdekes a témában, hogy jól látszik egy természetes szelekció is szerintem az AI-jal kapcsolatban, hiszen az ingyen elérhető olcsóbb AI modellekkel készült plakátok, képek, reklámszövegek, videók már kezdenek mindenkinek az agyára menni. Nagyon sokaktól hallom, hogy már megint azt látom, tudod, elterjed így mindig az, hogy van valami AI alkalmazás, ami ingyen enged ilyen-olyan képeket csinálni magadról, akkor a fél Facebook ismerősödnek, olyan 80-as évekbeli képe lesz, olyan plakátot csinál, akármi, egy idő után már zavaró, amikor már mindenkinél azt látod. Na, nagyon sokan használják az AI-t mondjuk a munkájukhoz is. És erre is felhívják a hozzáértők a figyelmet, hogyha nem a munkát akarod megúszni az AI-jal, hanem kisegítő, mondhatni asszisztensi szerepbe helyezed az AI-t.
5: Hogy különösen, hogyha szőke.
7: Igen, hogy bizonyos adatokat gyűjtsön össze neked, akkor nagyon jól lehet vele dolgozni, és nagyon gyorsan. Ha azonban te ki akarod váltani a saját munkádat az AI-jal,
5: mondjuk a saját értelmi, tehát én nem akarok fogalmazni, nem akarok azon agyalni, hogy milyen szöveget írjak mondjuk valahova. És akkor megfogalmaztatom az AI-jal.
7: Így van, hogyha azt te nem nézed át,
5: igen,
7: nem lektorálod, akkor gagyi lesz. A nagy marketing cégek ezt a részét elutasítják, használják az AI-t, viszont ha te mindent AI-jal csináltatsz, az ordítani fog. Szeretnéd azt, hogyha hozzád olyan zenék jutnának el, amit nem ember írt, hanem egy gép? Szeretnél olyan filmeket nézni, amit nem ember rendezett, nem emberek szerepelnek benne, hanem egy gép? Szeretnél, hogyha a kedvenc termékeid úgy jutnának el hozzád, hogy már semmilyen szinten nem szólítanak meg téged emberi hangon, hanem egy gép ír neked minden?
5: Vannak ilyen gagyi szinkronok, amik szerintem külföldön készülnek, csak magyar hanggal mennek le. Nem is fogalmaz, nincs benne hangsúly, megörülök tőle. Tehát én meg se nézem, kitörlöm, letiltom.
7: Na, erről beszélek.
5: A szakemberek... De akkor te mondod, hogy vegyek 2 kiló cukrot, Miki, megyek egy mázsáé.
7: A szakemberek egyébként arra is felhívják a figyelmet, hogy vigyázzunk, miket beszélgetünk is az AI-jal, mikről kérdezzük a véleményét. Sokaktól hallom, hogy a ChatGPT-re úgy tekintenek már, mint valami bibliára, amit a ChatGPT mond, a szentírás. Hát nagyon nem az. Na, egyre durvább tartalmakat lehet előállítani az AI segítségével, már vizuálisan is nagyon sok helyen lehetetlen megmondani szinte, hogy AI vagy sem, zenében és egyéb kommunikációs csatornákon sem könnyű dönteni, vagy akár a kulturális vonatkozásokban sem. Úgyhogy ezt nézzük ma meg, megnézzük, hol tartunk. Próbára teszünk benneteket, ma is zenékkel, illetve egy kicsit komolyabb vizekre evezve, csinálunk egy AI kontra ember vers kvízt, kiderítjük, hogy felismeritek-e, hogy melyik pársorost alkotta ember és melyiket AI. Én megmondom őszintén, megcsináltam ezt a tesztet, nyilván a nagyobb és a kedvenc költőim néhány sorát felismertem, viszont amikor ismeretlen sor volt, és csak azt próbáltam eldönteni, hogy vajon ezt ember fogalmazhatta meg, vagy AI, figyelj!
5: Hát én azt hittem neked.
7: Bukta buktára, következett egymás után. Én úgy beszívtam. Na, kíváncsi vagyok, ti is megszívjátok.
5: Vagyis én.
7: Vagy te, meg a drága hallgatói. Na gyerekek, ma is hozzuk a nagy AI quizt. Előtte azonban egy dal jön. Ezt ember csinálta. A Lost Frequencies nevű formáció és a Leave It All című dal jön. Lejjebb csúszott már csak a 19., de azért még itt van.
6: A 19.

0: 20 a csúcson, több mint slágerlista.
1: Ők voltak a Lost Frequencies, Leave It All, ez volt daluk címe, mi pedig
2: verselünk.
1: Meg egy kicsit tesztelünk.
2: AI segítségével.
1: Egy kicsit tesztelünk, egy kicsit mindjárt zenélünk, és igen, az AI-t vesszük górcső alá, kritikus szemmel. A dal közben egymással beszélgettünk Willivel, hogy...
2: Ezeknek óriási szervere park kell.
1: Így van, tehát hogy érdemes azon is elgondolkodni.
2: A háttér minden... energián.
1: Így van, amikor minden marhaságot megkérdeztek a ChatGPT-től, meg a Gemini-tól, meg a többitől, azt mondják egyébként, olvastam egy kutatást, hogy világszinten szinte egy város energiáját elhasználja az, hogyha csak megköszönöd a ChatGPT-nek a
2: tehát,
1: választ.
2: Tehát, ha illedelmes vagyok.
1: Hát igen, az, hogy ő elmondja a választ, és utána nem kikapcsolod, hanem megmondod, hogy köszönöm szépen, ő meg válaszol, hogy nagyon szívesen, ha még segíthetek, akkor ezt csináld, azt csináld. Ha összeszedjük a világból, hányan köszönik meg a ChatGPT-nek.
2: Mert mindenki okos, meg ügyes.
1: Így van, és azt a szerverkapacitást, amit ez felhasznál, az egy kisebb városnak az energia háztartása, mert azt se felejtsétek el, hogy nem csak áramot zabálnak ezek a szerverparkok, hanem ugye ezeket hűteni kell, tehát, hogy bemegy 5 liter víz, kijön 2 liter. Tehát, hogy folyók, tavak tűnnek el azért, mert a szerverparkokat hűteni kell. Nézd, itt volt egy élő példa Magyarországon, kevés volt a víz, az atomerőművet nem tudták normálisan hűteni. Tehát, hogy ez most lehet itt ebből mindenféle kérdés csinálni, de ez tény. Ha nincs víz, nincs hűtés. Ha nincs hűtés, le kell kapcsolni. Aki egy kicsit otthon van a számítás technikai világban, nézd meg azt, hogy most egy játékkonzol, egy számítógépes alkatrész bármi mennyibe kerül. 3-4-szerese, mint eddig. Az AI akkora kapacitást igényel a számítógép parkoktól, hogy ezek az óriási vállalatok fölvásárolják ezeket az alkatrészeket, és nyilván a gyártó ezért emeli az árat, és ezért van az, hogy 3-szor annyiba kerül minden. Olyan ügyesen kinyírjuk mi magunkat, hogy az valami fergeteges, gyerekek. Ha nem azzal,
2: tiltakozom,
1: hogy szétszennyezzük a levegőt, akkor kinyírjuk úgy a bolygót, hogy a sok izé van, mert válaszol. ChatGPT, mit csináljak a hőség ellen? Mondjuk ne az AI-t kérdezd meg a baromságról, basszus, és mondjuk, akkor lesz áram, te ököl.
2: Nekem is vannak olyan ismerőseim, hogy mindent tőle kérdez.
1: Hát mert kényelmesek vagyunk, mert a kényelem minden előtt van, mindenek előtt.
2: De arra is panaszkodnak, és ez is valós probléma, hogy a diákok butulnak, hűlnek, mert mind, nem gondolkodnak.
1: Mert a szülők
2: nincs
1: is
2: logikus, hűlnek. Igen, nincs logikus gondolkodás. Én múltkor voltam egy ismerősöknél, volt egy 3 éves kisfiú, haláli aranyos, kapott egy telefont. Azt teszteltük, hogy meddig nem lesz vele baj. Hát egész éjszakán megvan vele baj.
1: Az kemény. Úgyhogy egyértelműen mondhatjuk, hogy az AI egy teljesen új kihívás elé állította az emberiséget, és hogyha azt gondoljátok, hogy ez nem így van, akkor csak mondom, biztos hallottátok ti is, hogy az amerikai hírszerzés első embere átveszi a Fehérház mesterséges intelligencia politikájának az irányítását. Emberünk egyúttal az újonnan létrehozott kormányzati munkacsoport, a Super Intelligence Force élére kerül. Az új amerikai álláspont ugyanis az, hogy amikor valami egyszerre lehetőség és fenyegetés, akkor jobb, ha kézben tartjuk. Azért ez nem annyira megnyugtató, gyerekek.
2: Riesztő.
1: Aztán, ha tovább böngészünk a hírekben, bizony az is kiderült az elmúlt napokban, hetekben, hogy egyre komolyabb viták övezik az AI fejlődését, például eskü alatt tesz vallomást egy kutató az emberiséget fenyegető veszélyekről, miközben maga egy kimondottan mesterséges intelligencia vállalat vezérigazgatója
2: hívja fel rá a figyelmet, hogy baj lesz.
1: A fejlesztések lassítására figyelmeztet.
2: Igen, ezt én is hallottam, hogy teszteltek egy mesterséges intelligenciát, adtak neki egy feladatot, de nem engedték fel a hálóra, tehát korlátozták a mozgását
1: abban
2: a részben, és fölülírta a parancsokat, kiment, megoldotta, visszajött, és később derült ki a linkek alapján,
1: hogy ez hogy kicsit
2: kirándult.
1: Hát erre tök jó példa az, figyelj, sokat cikkeztek arról is manapság, hogy az OpenAI több mint 100 szervezetet kellett, hogy értesítsen a kontroll alól kiszabadult önálló AI ügynökei miatt.
2: Atya, AI ügynökök vannak.
1: Érted? Mindazonáltal a tudományos területen hatalmas lehetőségek rejlenek az AI-ban is. Ez a másik oldal, hogy míg marhaságokra fecséreljük az energiát, addig hasznos is lehetne, hiszen új kísérlet sorozat indult útnak. Az AI rendszereket ugyanis ráeresztették az enzimkutatásra és a DNS vizsgálatokra, és állítólag történelmi felfedezésekhez vezethet a biológia területén.
2: Miért van neked 4 füled?
1: Nem az AI-tól van. Az alacsony vizállástól, meg a piki a paksi füles.
2: Na. Na. Most esetben a paksi füles.
1: A gyerekek.
2: Nincs sugárzás. Míg...
1: Na hát míg az AI rendszerek kiszabaduló ügynökökkel támadnak, illetve nagy változások történnek a biológia területén. Mindeközben mi ülünk és nézzük, ahogy egy teknős táncolva énekel, ahogy a nagy reppel, vagy hogy Hamilton és Verstappen közösen énekelnek Taylor Swiftet egy közös autózós bulin, és a többi marhaságot, ami vizuálisan megjelenik, közben nem igaz. Na, félre a dumával, hamarosan hozzuk nektek a tesztet, hogy hogy állunk most. Felismeritek-e az AI zenéket, és felismeritek-e, hogy egy ember vagy egy AI írt egy 4 soros verset? Döbbenetes lesz. Döbbenetes, ezt garantálhatom. Na, előtte azonban muzsikáljunk egy picikét, gyerekek. A U2 és Martin Garrix dala Fireflies következik, ugyanis már is játsszuk.
3: A 15.

0: csúcson, hacsak a legjobbak köléredbe.
1: Martin Garrix és a YouTube dala Firefly szólt itt a hacsban.
2: Jaj, te kis paksi fülesem. Egyébként az előbb azon gondolkodtam, mert az enzimek, meg kutatások, meg gének, meg betegségek megelőzésére, vagy felszámolására jó lehet az AI. Melyik van belőle több a jó oldala, tehát amikor kutatásokra használjuk, vagy eldönti, hogy lesikálja az egyik országot a térképről?
1: Figyelj, nagyon jó kérdés, mert hogy azért tehát azért nem egy önálló individuum az AI. Az AI emberek által üzemeltetett rendszer, ami még szolgáltat. Inkább azt kéne felismerni, és ezt mondom én, hogy tehát értem én, hogy ez tök jó fejlesztés, meg könnyíti a dolgunkat, de kéne valahol rangsorolni. Tehát addig, amíg baromságokat kérdezünk a ChatGPT-től, mert lehetőség van rá, addig azt az energiát használhatnánk arra is, hogy Nagyi ne vakuljon meg 80 évesen. Érted? Igen. Mert hogy segíthetne benne. Tehát, hogy megint olyan dolgokra fogjuk elpazarolni az energiát, meg olyan marhaságokra megy el a kapacitás nagy része, ami rohadtul. Igen, nézd meg azt a rohadt menetrendet a telefonodon simán, és ne a ChatGPT, érted? Menj el Dokihoz. Ne a ChatGPT-vel nézegettesd a izét a furunkulust a lábadon, basszus. Érted? Tehát, hogy az emberi hülyeség már megint.
2: Hát...
1: Na, ezzel úgyse tudunk leszámolni, gyerekek. Most egy kicsit menjünk át a könnyedebb oldalra, jó?
2: Vers lesz.
1: Jöjjön egy kis teszt, most zenei teszttel kezdünk, mit szólsz, majd középen lesz vers. Mutatni fogok zenei részleteket nektek, egy dolgot szeretnék tudni, szerintetek ember készítette, vagy AI? Figyelj, jön az első bejátszás.
2: AI.
1: Milyen jó kis hangulata van.
2: Egyébként jó.

0: Human Rolanden.
1: A lazár. Na, szeretném hallani a válaszotokat. AI vagy ember? Egy tippet kérek.
0: Ember.
1: Ember?
0: Igen. Ez AI-t akartam mondani, de aztán nem, ember.
1: Ember?
0: Ember.
1: For Steven és az Alive című dal.
0: Na, ugye egy ember.
1: Ez egy valódi előadó. Bár nagyon titokzatos a fiatal ember, több videón is látható munka közben, nem nagyon vágyik a nyilvánosság elé, nem árulta az sem el, hogy milyen származású. Azt mondják, európai valószínűleg. For Steven néven fut, így jelenteti meg a dalait, amiket egy elektronikus eszközzel, egy jellegzetes hangzásúval, aki egy picit jártasabb a zenében valószínűleg felismerte, emulátornak hívják azt a... Félig analóg, félig digitális kis berendezést, amivel ezeket a hangokat kreáltak.
0: Nem elevátor.
1: Nem elevator, emulátor. Na, jöjjön a következő dal, vajon ezt ember csinálja, vagy AI? Figyelj!

0: népi zene. Hát remélem, hogy ember. Érzelmileg azt kell mondja, hogy ember.
1: Igen, mert egy gyerekkórus énekel benne?
0: Igen.
1: De ugye tudod, hogy a gyerekkórus az nem igazi gyerekkórus. AI vagy ember?
0: Remélem, hogy ember.
1: Emberre tippelsz?
0: Igen.
1: Na gyerekek, ügyes vagy. Edmundo Silvának hívják a fiatalembert. Listen to the Waves, ez a dal címe. Ha minden igaz, akkor hamarosan a rádió most zenei kínálatában is benne lesz. Egyébként nagyon kedvelem ezt a dalt, én nagyon csípem ezt a notát, mert nagyon jó.
0: Köszönöm. Vagy jó, hogy Miki. BG Mike.
1: Ennyi. Na, ez egy valódi előadó volt. Edmundo Silva egyébként egy egyre nagyobb nevet szerző EDM DJ, bár latinosnak hat a neve, valójában egy svéd fiatalemberről van szó. Eddie Johnson az igazi neve, Edmundo Silva. Ez egy ember volt. Na, jön a következő.
0: Eddig 2-0?
1: Eddig 2-0. Az is lehet, hogy mindegyik ember lesz, vagy mindegyik AI, nem tudhatjuk. Következzik egy újabb elektronikus zene.
0: Ráadásul nehezebb az elektrozenéket ki. Na nem biztos, hogy volt egy olyan énekes, aki azt hittem, hogy ember, azt nem az volt.

0: csak azért, hogy legyen egy ellenvélemény is AI.
1: Pont erre mondod, hogy AI? Hát hallgass meg az ember hangját.
0: Én már ráfasztam egy korábbi adásnál, amikor azt gondoltam, hogy az rendes ének, és nem az rendes ének, és nem

0: Nagyon érdekes kis zene.
1: Emberi hangnak tűnik, mint hogy ez lenne valódi torok.
0: Azt mondod? Na vajon ez AI zene vagy emberi zene? Villike, rajtad a választás és a világ szeme. Meg rajtatok is, drága hallgatók, szerintetek igazi volt, vagy AI?
1: X.
0: Tényleg nagyon nehéz megmondani. Tippelj!
1: Emberinek tűnt.
0: Igen?
1: Inkább ember.
0: Eltaláltad, ez egy valódi ember, ráadásul Neo által készített zene. Ocean Shore ez a dal címe. Igazi előadó Neo egyik dala. Ti, hogy szerepeltetek, drága hallgatók, kiszúrjátok az AI zenét? Ha igen...
1: For one.
0: Hát így van. Tehát, hogy nem for one, hanem for zero. Mert
1: for
0: hogy,
1: zero.
0: Mert hogy mindent egyet, eltaláltál, egyet. Mindent eltaláltál. Na, ha most elbizakodod magad, akkor ma most irgalmatlanul megtanítanak benneteket, kezdjük be dudálni a verses kvizzel, nem sokára hozzuk, előtte azonban elmegyünk egy pici reklámra, sőt, reklám előtt még azért muzsikálunk nektek. James Blunt egyáltalán nem AI, ő létezik, még mindig, Taste Like Summer című dala pedig már is forog.
2: A 11.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
2: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Megérkeztek és munkába álltak Kaposvár új autóbuszai.
2: És már önöket szállítják.
4: 13 új, tiszta

0: lassan elektromos BYD busz állt forgalomba Kaposváron, a már ugyancsak közlekedő két MAN MIDI busz mellett.
1: És ez még csak a kezdet, hiszen a következő ütemben további 25 új elektromos autóbusz is megérkezik Kaposvárra.
0: Csendesebben, korszerűbben, környezetkímélőbben. Új buszok, új technológia, új korszak a kaposvári közösségi közlekedésben.
2: Kaposvár, úton a jövő felé.
0: Széchenyi Terv Plus készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.
1: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ez nagyot fog szólni. 20 a csúcson. A Kusza 20-as slágerlista.
5: Így van, folytatjuk tovább a Kusza 20-as slágerlistát. Ezek mi vagyunk, nyugalom, ez nem az AI. Ezek mi vagyunk, tényleg itt van Vili, tényleg
6: várj,
5: itt van
6: Miki. Várjál, bakizok. Jó. Tudnak szörtyögést?
5: A Tikit, akit nem tudja felszívni az AI, bár döbbenet mostanában én nem használok ChatGPT-t, valaki pont ja, előttem beszélgetett vele, hogy... Ja, láttam,
6: használj. Bocs, ez viccer volt.
5: Jó, volt becsüllek. Mert ráeresztem a telefonodra, aztán...
6: Becsüllek, Miki.
5: Beállítatom vele a saját arcomat háttérképnek, hogy ne tud kitörölni. Emlékszel, amikor átállítottuk a még a Nokia telefonodnak a csengő hangját? Képzeljétek elő, Vili megvette az első ilyen okosnak tűnő Nokia telefonját.
6: Csak nem elég szó volt?
5: Nem, az egy Nokia volt, már ilyen szétcsattintható, szétnyitható. Szerettem. És éppen készült egy sajtótájékoztatóra. Fölírtuk mi egy papírra, hogy menü jobbra, föl, menü, oké, jobbra-jobbra, hogy lehet a nyelvet beállítani, mert tudtuk, ha átállítjuk Suahilire a nyelvet, akkor nem fog menni, és rátöltöttük neki a Kék Osztriga Bárnak a zenéjét a rendőrakadémiából. Átállítottuk neki, elment sajtótájékoztatóra, és egyfolytában hívogattuk, de nem tudta lenémíteni a telefon, mert azok még nem úgy voltak, és emlékszem, jöttél vissza.
6: Ilyen dögög vagytok.
5: Szellő! Mao! Megállítottál a telefonomat! Annyira ideges volt, meg úgy menekültünk előle. Jaj, de szép volt. Na, ilyet csinálok veled most is.
6: Ezért öregedtem meg hirtelen 80 éves.
5: Nekünk adtad a fiatalságodat, és így adtuk vissza.
6: Ott még csak 20 éves volt, amikor kijöttem a teremből, 40 lettem. Na.
5: Na, így szarakodjál velem, bocsánat. Majd adok én neked.
6: Nem, gyerekek, jó buli volt.
5: Jó, most megy utólag. Akkor nem úgy tűntél.
6: Nem sajnáltam volna a telefont, ott összetöröm.
5: De akkor nem ürültél ennyire, Vili. Nem tűnt jó poénnak. Na, gyerekek, elérkeztünk az 5. helyezethez, ami micsoda.
6: Várj, megkérdem az AI-t, Gemini. Beírom a Gemininek. Kedves AI, ez a 20 csúcson népszerű műsorom, az 5. helyezett általában régebbi dalokkal foglalkozik. Mi az?
7: A retro temesüge.
5: Megmondta neked.
6: Oké.
5: Okay. Na, gyerekek, sajnos most volt itt a nagy virtsaftban, kicsit nyugodjunk le, mert sajnos most volt a 23. évfordulója, hogy elköszönt tőlünk Robert Palmer.
6: Ó, volt egy klipje, ahol ilyen
5: több
6: pirosra kirúzott, nagyon egyforma csajok, egyenszerkóban, egyenhajjal.
5: Bizony. Gitároztak, doboltak.
6: Hogy senki se dobogat meg gitárakat, nézte.
5: Meg a Robert Palmer se. Ezért nem ugrik be az arca nektek. Ha most nem tudjátok felidézni, az azért van, hogy túl sok volt a jó csaj körül.
6: Aztán 4 vagy 5 voltak, de mindegyik, aki gitározott.
5: Ilyen balra-jobbra lépkedtek, tipikus. Isten. Igen. Kétszeres Grammy-díjas, MTV Video Music Awards díjas, Brit Awards díjas, a legjobb férfi rock előadó díjára 2 alkalommal jelölt angol énekes, gitáros, basszusgitáros, billentyűs és dobos, tehát egy multi-instrumentalista úriemberről van szó, aki ráadásul nagyon szeretett jófej zenekarokkal együttműködni, és képzeljétek el, 1990-ben a UB40-val csinált egy közös dalt, I'll Be Your Baby Tonight, az egyik legjobb kis koprodukció volt, úgyhogy ezzel emlékezünk Robert Palmerre, ez az eheti retro helyezettünk.
4: 20 a csúcson!
8: Gyönyör a kövön!
9: Oh, that's nice!
10: A

0: Ez itt a Csúcson. A 20 a Csúcson.
1: Ők voltak Robert Palmer és a UB40 az I'll Be Your Baby Tonight című dalla. Jaj, mennyit játszotta az MTV, de szerettem. 1990-ben készült ez a dal. Sajnos
2: nem is,
1: már...
2: Nem is számolom ki.
1: Már ne számold.
2: Megkezdem a ChatGPT-t.
1: Ne, kérlek, ne. 26 éve volt. Lópikula, 36.
2: Mégis
1: 36,
2: csak megkérdezem.
1: 36 éve volt, ne számolt ki. Sajnos már 23 éve annak is, hogy Robert Palmer elköszönt.
2: Miért nem tud számolni, Miki?
1: Na, ugye sokat mondjuk azt, hogy egy gép nem helyettesítheti az érzéseket. Ez való igaz, de szimulálni tudja. Jöjjön a kvízünk következő része, felismeritek-e, menjünk egy kicsit a mélyebb érzésekbe. Ilyen kis pársoros, négysoros kis vers idézeteket fogok nektek elmondani.
3: Kulturális magasságokba emelkedünk.
1: Döntsétek el, hogy vajon ember írta vagy AI. Kezdjünk. Vili, felkészültél?
2: Anyám tyúkja. Petőfi Sándor. Hémiakő tyúkanyó.
1: Fog be.
2: Nadlást is akarod?
1: Nem.
2: Arany János, Toldi.
1: A bánat nem nagy, csak pontos. Mindig talál, sosem fontos. Ha mosolyjon, elbújik, mint gyerek, ha rosszat mondott.
2: Ez igazi.
1: Ez ember?
2: Engel. Nagyon jók a szófordulatok. Ember. Azt nem tudom, meg nem mondom, hogy melyik.
1: Oké. Bukta. AI. Ez egy AI által írt.
2: Hogy hívják?
1: AI.
2: De nincs neve?
1: Nincs. Nem, AI. Nevetem magának, AI. Hogy... És a versnek sincs címe.
2: Virtuál Petőfi?
1: Virtuál Endre.
2: Jó, oké.
1: Akkor következő. Figyelj. Ne kérdezd, miért maradok. A szél is visszajár a fákhoz. Nem minden út visz el innen. Van, ami csak körbejár most. AI vagy ember?
2: Hát annyira élethű volt az előző is, az mély emberi érzelmekről szólt, ha elemeznem kellene ezt a néhány soros versecskét, amely visszatérít bennünket a 13. században. Nem mehetnék haza?
1: Hogy nem mellé beszélés, Vilmos? Választ kérek. AI vagy ember?
2: AI.
1: Eltaláltad, ez is AI volt.
2: Na, egy-egy.
1: Oké, következő. Állok az ablak mellett éjszaka. És a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távoli csillag remegő sugarát.
2: Ez ember. Ez van azért, hogy ember.
1: Hát bizony, Tóth Árpád verse ez.
2: Jaj,
1: a vers címe Lélektől lélekig.
2: Mondd egy kis lélek, én meg más.
1: Állok az ablak mellett éjszakas, a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távoli csillag remegő sugarát.
2: Hála Istennek.
1: De szép. Na, akkor 2-1, eddig jól állsz. Következő. Az égre írjad fel akár, vagy az utcákon a falra, nincs más érvényes szabály, a tökéletlen, a tökéletest tökéletesen eltakarja.
2: Ez ember.
1: Ráadásul az egyik kedvenc versem. Kis Dénesnek a Fölirat című verse. Imádom, fiatal koromban olvastam ezt a verset, és azóta nekem ez egy ilyen ever az egyik kedvenc négysorosom.
2: Pörgetlek vissza.
1: Az égre írjad fel akár, vagy az utcákon a falra, nincs más érvényes szabály, a tökéletlen a tökéletest tökéletesen eltakarja.
2: És sajnos.
1: És egyébként tökéletes igazság. Így. Na gyerekek, következő. Nem tudom, hol lett vége már, csak érzem, elfogyott a nyár. És elfogyott, mi volt veled, a szó, a csönd, a képzelet.
2: Húha!
1: Na?
2: Ez AI.
1: Tényleg? Azt mondod?
2: Igen, de nem azért, inkább ráéreztem. Tehát embernek mondanám, de most ez AI, meg akarsz
1: szívani. Nagyon jól érzed. Igen, AI volt.
2: Pedig nagyon élethű volt, nagyon olyan érzelmi dolgokat pengetett.
1: Megpengette az érzelmi húrjaidat, Vili. Azt a kettőt elhangolódva. Nem, már vicceleket.
2: Nem volt rossz egyébként.
1: Sok. Na, következő gyerekek, figyeljetek. Egy ablak nyílik bennem még, ahol a múltba ma is belép. Nem zártam be, csak hagytam ott, hogy néha lássam, ki voltam ott.
2: De jó, az tetszik. Ez nem AI, ez ember.
1: Bukta, mert ez is AI.
2: Ne szorakozz.
1: Komolyan mondom, ez is AI.
2: Miki, nézz a szembe. Tényleg AI?
1: AI, bizony, nem hazudnék. Következő. Alszik a holdban a láng, hideg érem az égen. Föl kell az ősz, és lopni lopakszik az éjben.
2: Nagyon szép. Ráadásul ezeket a stílusú verseket, ezeket értem és szeretem is. Már úgy mondani valóját.
1: Uh-huh.
2: Ember.
1: Hát persze, hogy ember. Ez a másik nagyon-nagyon szeretett és kedvenc versem, Radnóti Miklós és az Éjszaka című verséből ez az utolsó néhány sor. Imádom ezt a verset, annyira gyönyörű. Radnótit, figyelj, az egyik legjobb költőnk volt, Csóró, a gépezet bedarált a szegényt. Hát nagyon-nagyon-nagyon hányatott sorsa volt, pedig egy olyan csodálatos ember volt, hogy hihetetlen. Aki ismeri Radnóti verseit, tudja nagyon jól, hogy szenvedni ember nem szenvedett többet, mint az a szegény, de... Na, mindegy. Mielőtt elérzékenyülök.
2: Volt.
1: Nagyon. Na, aztán figyelj, következő gyerekek, még egy versidézet, figyeljetek! Ne várj nagy dolgot életedbe, kis hópelyhek az örömök, szitáló halkszirom csodák, rajtuk át Isten szól, jövök.
2: Ember.
1: Bizony, Reményik Sándor Csendes Csodák című verse, ez is
2: jó.
1: A másik kedvencem.
2: Nagyon jó.
1: Megmondom őszintén, beépítettem a kedvenc verseimet ebbe a kis játékba, mert imádom, basszus, Reményiket is imádom. Na, menjünk tovább. A tenger szélét nézem én, ott marad lábnyomot helyén. A hullám írja, itt voltál, majd eltörli könnyedén.
2: AI.
1: Azt mondod, AI?
2: Maradok az AI-nal.
1: AI.
2: Úgy lopta.
1: Eltaláltad.
2: Úgy lopta.
1: Így van, AI. Na és akkor jöjjön az utolsó, gyerekek. Na, ezzel most mindenki eldönthet mindent. Ahogy nőnek az árnyak, ahogy fogynak az esték, úgy fáj jobban és jobban az eljátszott öregség.
2: Ez ember.
1: Adi Endre.
2: Na.
1: Eljátszott öregség című.
2: Köszönöm.
1: Verse. Na, köszönöm. Nagyon ügyes vagy egyébként. Én sokkal többre gondoltam. Hát nyilván amiket ismertem, mert kiegészítettem ezeket az AI verseket, mert találtam egy felületen. Nyilván a kedvenc verseimet beleraktam. Adit is, Reményiket is, mindent. De egyébként azok, amik AI versek voltak, azokról én sokkal rosszabb arányba tudtam megmondani azt, hogy ezt ember írta-e vagy AI. Én azt hittem egy csomóra, hogy ember, aztán közben...
2: Nem, mint annyira értenék hozzám, mert megleptél, hogy ennyi verses köteted van, amiket szeretsz, vagy költőd van. Ugyanakkor az AI-ra visszatérve szerintem épp a nagyon jó költők versein keresztül alakított ki magának ilyeneket. Tanul érzelmeket is generál.
1: Hát, vagy pontosabban nem érzetet, egyszerűen akkora adatmennyiség áll a rendelkezésére, hogy ebből egyszerűen le tudja szimulálni. És tudjátok, mi a durva? Ezek mögött is mi van? Matek. Egyesek és nullák. Számok. Az AI ez alapján működik. Tehát nem gondolkodik, mint mi, hanem egyszerűen matematikai alapon generális szimulál dolgokat, csak mi tesszük ezt össze emberi érzésekké.
2: Csak ne a kiszámoljon egy harmadik világháború esélyét.
1: Nem, abban is jók vagyunk mi emberek, nem kell nekünk AI ahhoz, hogy kinyírjuk egymást.
2: Azt kinyírjuk anélkül.
1: Az biztos. Na gyerekek, gyorsan akkor jöjjön még egy dal, mert van egy zenei kvízünk még. Duff Cameron feljebb ugrott a When in Rome című dallal. Nagyon jó felvétel. Ez a harmadik, ez jön most.
4: A harmadik.

kis dal volt, When in Rome, Dove Cameron, ez pedig a 20-a csúcson a 20-a slágerlista, huncut listánk, huncut végén egy huncut kis quiz, AI quiz. Megint csak zenélünk, jó gyerekek? Nem is húzom az időt, mert nagyon-nagyon elment, úgyhogy már is mutatom nektek, belecsapunk a közepébe, mutatok egy zenei bejátszást, mondd meg, AI vagy ember.

0: én nem tetszik.
1: Mert nem, na, hadd, én döntöm el, jó? Jaj.
0: Várj, a refrént legalább várd meg, Pubi.
1: A hanggal van, hang tűnik a generáltnak. Jaj.
0: Igen?
1: A férfi egyáltalán?
0: Kérlek szépen, ez a The Strike nevű zenekar volt.
1: Hát akkor nem.
0: Buktad. Famous, ez daluk címe. Ez egy valódi zenekar, a Strike egy Los Angeles-i pop és indie rock banda. Ha? Na jó, figyelj. Ba. Menjünk tovább. Jöjjön egy kis New Retro Wave muzsika. Figyelj!
1: Hú, de jó. Az ember, előadó, igazi, biztos. Nem létezik, hogy ez mesterséges.
0: Hagyom, hogy...
1: Az ember. Látom rajtad, hogy ember.
0: Csak akartam hagyni, hogy átjárjon a zene. Some Kind of Wonderful, ugye? Ez a dal címe, olyan AI, mint az állat, öcsi.
1: Ne ba! Na, basszus!
0: De, AI. Hát,
1: öregem.
0: Bizony, AI volt.
1: Elvesztettem volna a fogadást.
0: Hát el. Na, jöjjön a következő. Figyelj, Vili!

0: Gondold meg.
1: Nem gondolom, ember. Élő. Előadó. Nem tudom, ide jó.
0: Várjál, figyelj! Olyan nagyon slágeresnek tűnik.
1: Jó, ember.
0: Ember?
1: Még akkor is a vesztek. Egész jól állok eddig.
0: Egész jól állsz, igen. Szóval azt mondod, ember.
1: Nulla.
0: Bizony, hát gyerekek, ez a Toto egyik dala.
1: Jaj, de jó.
0: Toto, Going Home.
1: Tudtam, hogy Toto.
0: 1998-ban adták ki ezt a felvételt. Szuper. Na, akkor jöjjön még egy zene. Még van kettőnk. Jöjjön a következő, figyelj.

0: És most beköszön a refrén. Kicsit olyan Nickelback-es.
1: Igen. De nem Nickelback. Igazi.
0: Azt mondod? Hát a nagy lófüttyöt. Gyerekek, ez is AI. AI. I don't know how ez a dal címe. Dark Outlaw Country.
1: Hogy menjek el ennek a koncertjére?
0: Hát ennek sehogy. Maximum a konyhában. A laptopról. Na és akkor jöjjön az utolsó zene. Na vajon ez AI vagy emberi? Figyeld csak! Nagyon alattomos az AI.

0: Most minden eldől. AI vagy ember?
1: Hát mivel eddig mindig ember, ezt most legyen AI. Azért ne fulladj meg.
0: Jó, próbálom. Jaj, hát gyerekek, ez igazi. Vili, ez igazi, képzeld el, ezt is benyolta. De megértem, mert hogy nagyon nehéz megmondani, hát de egyszer ráadásul hát ide is becsempésztem egy kicsit a kedvenceimet. Hát ugye ez a svéd Grammy-díjas zenekar, a Ghost dala, az Umbra. Umbra. Ez egy latin szó, árnyékot, teljes sötétséget jelent.
1: Ez most rám igaz.
0: Itt neked a fejedben, nekem a lelkemben, semmi gond. Nem, ám, imádlak. Na, igen, ez a sötétség pont olyan, mint ami a fejünkben tud lenni, hogyha el kell döntenünk, hogy igaz-e vagy nem, amit látunk vagy hallunk. Egyébként zárszóként ezt említettük már, az Unió állítólag tényleg egy új szabályozást tervez bevezetni, aminek köszönhetően a jövőben minden AI tartalmat gyártani képes program, applikáció, felület egy olyan markert fog a tartalmaiba beépíteni, amit mi nyilván nem fogunk észrevenni. Ha bárki kitesz AI által generált tartalmat, akkor a social felületek ezt fel fogják ismerni, tehát az összes olyan videónál elvileg látni fogod, hogy az nem valódi, hanem AI.
1: Mi van a dallal, ha nincs videó?
0: Ott is.
1: Ha-ha.
0: Tehát innentől kezdve az AI felismeri az AI-t, és jelez, hogy AI. Szuper! Az AI véd vagy meg minket az AI-tól. Na, drága hallgatók, mi pedig megvédtünk benneteket remélhetőleg az unalomtól, ám elröppent ez a kis óra. Egy újdonsággal búcsúzunk, Taylor Swift dala, a Patient Zero. Berobbant szinte a nemzetközi listákra, és mindenhol vezető, ezért mi sem tehettük hátrébb. Taylor Swift-tel búcsúzik Vilike és Miki, abban a reményben, hogy találkozunk jövő héten.
2: Yeah.
0: Sziasztok!
2: Az első.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Adios! A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház, az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
0: Hírek most!
2: A bíróságon jártak az MCC-s diákok. Az évszakra hangolt tudnivalókkal folytatódik jövő héten a Szobanövény ABC. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 11 óra van. Somogy egyes számú választókerületének polgármestereivel tartott megbeszélést pénteken Lőrinc Viktória. A választókerület országgyűlési képviselője a közösségi oldalán számolt be a találkozóról. Azt írta, a résztvevőkkel közösen tekintették át a térség problémáit, beszéltek ugyanakkor a jövő évi tervekről is. A képviselő bejegyzése szerint a megbeszélésen abban is megállapodtak, hogy még az idei év vége előtt egy újabb találkozón egyeztetnek a választókerület hosszabb távú stratégiai feladatairól. A kaposvári törvényszéken jártak az MCC-sek. A Matthias Corvinus Kollégium kaposvári diákjai az intézmény középiskolás programjának köszönhetően ismerkedhettek meg a bíróság működésével. A program során a diákok testközelből láthatták, hogyan működik az igazságszolgáltatás a gyakorlatban, és betekintést kaphattak abba is, hogy milyen felelősséggel jár a bírói hivatás. A fiatalok kérdéseire dr. Kugler Tamás törvényszéki bíró és dr. Vadóc Attila törvényszéki tanácselnök válaszoltak, akik egyben bemutatták egy tárgyalás menetét, emellett olyan érdekességekről is beszéltek, amelyekre a tankönyvek biztosan nem térnek ki. A jövő hétvégén folytatódik a Szobanövény ABC. A Kaposvári Kulturális Központ növénygondozási workshopját október 17-én tartják az Együd Árpád Kulturális Központban. A résztvevők ezúttal az évszakváltásra hangolt ismeretekkel gazdagodhatnak. Hallhatnak a kintről betelepített növények akklimatizációs igényeiről, az őszi és téli öntözési rend beállításáról, de akár arról is, hogy térre hova kell elhelyezni a növényeket ahhoz, hogy megfelelő fényviszonyokat és hőmérsékletet biztosítsunk számukra. A szervezők arra biztatnak, hogy akinek van megmentésre, átültetésre váró példánya, azt is vigye magával, hogy szakember segíthessen az áttelepítésben. A workshop ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az ezzel kapcsolatos információk a Kaposvári Kulturális Központ Facebook oldalán olvashatók. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a kormányzati tájékoztatón. Az eredményeket részletezve a tárcavezető elmondta, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a egyetértett. 86% felett volt azon válaszadók aránya, akik az extrém gyorshajtás kapcsán szigorúbb büntetést javasolnának akkor, ha a baleset súlyos sérülést vagy halált okoz. A jármű elkobzás 85%-os támogatást kapott a kérdőívben abban az esetben, ha a járművezető visszaesőként követ el különösen súlyos közlekedési szabályszegéseket.
0: Időjárás jelentés.
2: A kezdeti derültebb, naposabb időt ma dél-délnyugat felől egyre több felhő zavarja meg. Eső, zápor, napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is borús lesz a reggel, de napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és délutántól már a napsütést is élvezhetjük.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
3: Újra itt vagyok, és újra gyönyörű napot kívánok mindenkinek 6 perccel 11 óra után. Oké, az időjárás nem olyan gyönyörű, de nem rossz. Viszont emlékezetes nap lehet október 10-e is. Például azok számára, akik most kötik össze életüket, még ősszel is gyakran vannak bizony esküvők, lakodalmak. Gratulálok az ifjú párnak, nekik küldöm Miley Cyrus Let's Get Married című újdonságát. Reméljük aztán később sem kell énekelnetek Olivia Rodrigóval, hogy rossz ötlet volt, igaz? A Bad I Be Right című dala következik, jó ötlet? Lehet velünk maradnotok.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

cuki dal ez. Muni Dab címűjét hallgattuk a rádió mostan, 5 perccel múlt el 4:12, ma egy kicsit porongós, nem mondom, hogy szomorkás az idő, de lehet, hogy van, akit lehangol, ezért kell kitalálni valamilyen jó kis programot, ami feldob majd benneteket, akár az egész családot, a legkisebbeket is. Szaturnusz a távcsőben, kora esti csillaglesre hívnak benneteket a Zselici Csillagparkba ma. A planetáriumban meg lehet nézni, mit tartogat az őszi égbolt, ott, ahol a fényszennyezés nem tünteti el a csillagok ezreit a szemünk elől. Ezután irány a kupola. Azt ígérték, hogy derült időben távcsővel lehet megfigyelni a Szaturnuszt a keleti égbolton. Na de beborult az ég. A program akkor sem marad el, a planetáriumi bemutatót megtartják, filmet vetítenek, valamint megmutatják a távcsöveket és a kupolát. A távcsöves megfigyelése, így a Szaturnusz távcsöves megfigyelésére sem lesz ma lehetőség, de így is nagyon izgalmas esemény és közös program lehet. A Zselici Csillagpark meglátogatása, ráadásul 6 éves kortól várnak már mindenkit, és ahogy egyre korábban sötétedik, ősszel és télen több hasonló kora esti rövidebb programot is terveznek, ezeket elsősorban gyerekes családoknak ajánlják, korábban kezdődnek is rövidebbek, mint az este 8 órakor induló 2 órás éjszakai programok, amelyeket 12 éves kortól javasolnak. A kisebbek sem maradnak ki tehát az élményekből, ma 6:45-től lesz a Zselici Csillagparkban ez a program, amire előzetesen jelentkezzetek mindenképpen. Hozzánk bejelentkezett a Pet Shop Boys, de előtt Tate McRae, a Green

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
2: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Ez Alex Warren dala volt, a Fever Dream című a rádió moston. 3:30, mennyire van kedvetek még ilyen időben is egy kicsit kiruttanni, mondjuk a Balcsi partra? Szerintem ne tartson vissza semmi, létezik már esőkabát és esernyő, és vár benneteket a Halfesztivál Siófokon. Ezen a hétvégén zajlik, ez egy ingyenes rendezvény, ahol délután is egymást követik a színpadi produkciók is lesz este, Kovalszky meg a Vega koncert, holnap pedig Panograst koncert, ahol a vendég Dániel Figergő. Délután tök jó nap lesz Fonyódon. A dísztéren, ahol például gyermekműsorral is várják a kicsiket, Verép Tamás fellépésére is lehet számítani, de még utcabál és retro party is várható, na meg hát a tök faragás, tök lámpás készítés, kézműves foglalkozások, kézműves vásár és játszóház is. Gasztrosarokban tökös ételeket kóstolhattok. Balaton világosan pedig a második őszi forgatag zajlik. Rendezvényekből tehát nincs hiány, Kaposváron és a környéken sem. Már mondtam, és még fogom mondani a részleteket a későbbiekben is, ám most jöjjön némi zene, Sean Paul és David Guetta közösen majd a Mad Love-val és Lost Frequencies, The Feeling című dalával.

Will Smith énekelt a rádió moston, és fog még a hírek előtt Biga is. A Learning to Let Go című dalával zárjuk a délelőttöt, de Tiesto és Karol G is jön még a Don't Be Shy-jal, illetve előveszünk egy klasszikust, amit egyébként Zucchero 1987-ben a Blues című albumán jelentetett meg, olasz nyelven énekelte egyedül. Na de a világhírnévhez kellett valaki más is, Paul Young 1991-ben jött ki közösen a Sons of the Donuts.

0: Reklám.
1: Eljött az ősz legfényesebb éjszakája. Golden Night. Aranyló éjszaka a virágfürdőben. Zenés éjszakai fürdőzés október 10-én szombaton 20 órától, DJ volumennel és különleges őszi sauna programokkal. Merülj el az ősz fényeiben. Golden Night. Virágfürdő. Kaposvár.
2: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómia és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Még lehet pályázni a Burza Hungarikára. Összefogást sürgetnek a balatoni települések. Dél van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Kaposvárra érkezett a héten a Cégtudat. Az országos képzési program itteni állomásának a Mate Kaposvári Kampusz adott otthont. Az eseményről Vörös Péter főigazgató számolt be a közösségi oldalán. Azt írta, a rendezvényen a pénzügyi tudatosságtól és a tervezéstől a marketingen át, egészen a mesterséges intelligencia üzleti alkalmazásáig számos olyan téma került elő, amelyek ma már meghatározzák a vállalkozások mindennapjait. Hozzátette, a program szakértői gyakorlati oldalról közelítették meg a vállalkozások működésének és fejlődésének legfontosabb kérdéseit. November 5-éig lehet pályázni a Burza Hungarika ösztöndíjra, Kaposvár legrégebbi ösztöndíj pályázatára. A pénzügyi támogatásra hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatásban tanuló hallgatók, illetve olyan végzős középiskolások és már érettségizettek jelentkezhetnek, akik jövőre szeretnének egyetemre vagy főiskolára bekerülni. A pályázat benyújtásához regisztráció szükséges, valamint ki kell tölteni egy pályázati űrlapot, amit a szükséges mellékletekkel együtt a Kaposvári Önkormányzathoz kell eljuttatni. Mindezek menetéről és a pontos feltételekről a Városháza szociális irodáján, illetve Kaposvár Önkormányzatának honlapján lehet tájékozódni. A legmodernebb technológiával felszerelt tűzoltóautókat kaptak a siófoki tűzoltók. A Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint 8 darab jármű érkezett a Balaton fővárosába. Az átadási ünnepségen Fülep Zoltán, országos tűzoltósági főfelügyelő mondott beszédet. Mint fogalmazott, a klímaváltozás hazánkban is új kihívások elé állította a tűzoltókat, az új járművek pedig megkönnyítik, hatékonyabbá és biztonságosabbá teszik a beavatkozásokat. Hozzátette, a magasból mentő járművekkel nem csak a tűzeseteknél lesz hatékonyabb a munka, hanem a szélsőséges időjárás miatt bekövetkezett viharkároknál, épületkároknál is eredményesebben tudják ellátni a feladataikat a tűzoltók. A Balatont ma érintő három régióban közös balatoni képviseletet és egységes szemléletet kell kialakítani, közölte pénteken kiadott közleményében a Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet szerint ennek a munkának alkalmas kerete lehet a Balaton Fejlesztési Tanács. Tudatták, szándékuk szerint olyan középtávú programot kell elfogadni, amelyhez minden érintett település és szervezet csatlakozhat, és amelynek célja, hogy az érintettek egységesen képviseljék a Balaton érdekeit, a következő uniós ciklusra pedig előkészítsék az önálló régióként való megjelenést. Rendőrök véleményezhették az egyenruháik cseréjére kiírt pályázatra beérkezett mintadarabokat, közölte a belügyminiszter a Facebook oldalán. Pósfai Gábor azt írta, a rendőrök csaknem 400 minta közül választhattak, ezek kiértékelése után elindul majd a tesztidőszak, ahol a gyakorlatban is ki lehet majd próbálni a most kiválasztott termékeket. A miniszter hozzátette, hogy a vélemények megismerése után elkezdődik a tényleges közbeszerzés, várhatóan a jövő év első negyedében.
0: Időjárás jelentés.
3: A kezdeti derültebb, naposabb időt ma dél-délnyugat felől egyre több felhő zavarja meg. Eső, zápor, napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is borús lesz a reggel, de napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és délutántól már a napsütést is élvezhetjük.
0: Időjárás jelentést hallott
4: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta. pompás lehet ez a szombat délután is, ha maradtok itt a 91.2-n. Akár valamilyen aktív programot választotok magatoknak, akár dolgoztok esetleg, vagy csak egy bekuckózós nap lesz a mai. A háttérben ott duruzsolhatunk, egy analóg fotót is hozunk, Lezárd és Tideni újdonságát. Slater is zenélni fog, most pedig jön Portugal the Man a Phil Steele-vel.

0: autó
1: hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Drake és Crystal közös dalát hallgattuk, a Dior címűt a Rádió Moston. A 20 a csúcson adásában ezen a héten a mesterséges intelligencia volt a téma. Az ismétlést ma is hallgatták sokan, például Ildi is, aki azt írja, hogy elbukott sajnos a teszten. Ugye Mao próbálta Molit olyan feladat elé állítani, hogy ismerje fel egy dalról, egy versről, hogy azt vajon ember vagy a mesterséges intelligencia alkotta. Érdekes eredmény született, és szerintem sokan tévesztettek, mert manapság már tényleg nehéz megállapítani valamiről, hogy az eredeti emberi agyból kipattant produktum, vagy az AI készítette. Lehet, hogy ezért, de a magyarok több mint fele szerint a mesterséges intelligencia kiírtja az emberiséget. Egy friss felmérés azt mondja, hogy a lakosság döntő része valós kockázatként éli meg a mesterséges intelligencia túlzott megerősödését. A válaszadók 51%-a a kockázatok miatt inkább teljesen leállítaná a technológia fejlesztését. A lakossági félelmeket ráadásul erősíti az is, hogy maguk a fejlesztések közvetlen közelében dolgozó szakemberek kongatják a vészharangot. A magyarok 86%-a hallott ezekről a figyelmeztetésekről. A téma hetek óta a nemzetközi sajtóban is vezető hír. A megkérdezettek 79%-a ráadásul tart attól, hogy a technológia rossz kezekbe, például terroristákhoz kerül, és mindössze 4% zárja ezt ki. A nők körében jóval nagyobb az óvatosság, mint a férfiaknál, és a generációk között is mély a szakadék. A fiatalok 55%-a még tovább lépne a fejlesztéssel, a 65 év felettieknek viszont már csak a 30%-a kockáztatna. Persze mi magyarok nem vagyunk egyedül a szorongásainkkal, az amerikaiak 63%-a is legalább közepes kockázatot lát abban, hogy a fejlett mesterséges intelligencia befolyással lesz az emberiség életére, mégpedig nem pozitív irányba. Reméljük azonban, ezek a jóslatok nem válnak be, és leszünk annyira okosak, vagy okosabbak a mesterséges intelligenciánál, hogy ezt kordában tudjuk tartani. A hangulatot mi fokozni szeretnénk. Például egy Coldplay dallal, ez az Adventure of a Lifetime.

0: Programajánló.
1: A Kultik moziban aztán van bőven miből válogatni a gyerkőcöknek is. Több mesefilmet kínálnak, de kalandfilmek, horror nem is egy, és vígjáték is van a kínálatban, sőt, egy magyar zenés film is, Bongor díjnyertes extázis lemezéhez készült albumfilm, illetve a holnapi napon, ha már zene, a Magic Queen in Budapest című koncertfilmet is megtekinthetitek egyetlen alkalommal vasárnap este 6:30-tól a Kultikban. Délután 2:00-től a gyerkőcökkel Bella nyomába járhatunk, egy kalandkörre hívják az óvisokat és az általános iskolásokat a Desedatónál, ahol lesz Panda családi nap is, a büféknél. Bursics András orgonaművész, a Zeneakadémia hallgatója ma este orgonakoncertet ad 7:30-tól a kaposvári Nagy Boldogasszony székesegyházban, a belépés díjtalan. És lesz ma virágfürdőben zenés éjszakai fürdőzés, a Golden Night vár benneteket és DJ Volumen. Holnap pedig ismét lesz családi matiné a Bábszintérben a legkisebbeknek. 10 órakor és 11 órakor a Vaskakas Bábszínházból gurul be a Tütü-tutu autó. Tényleg a legkisebbeknek szól, 20 perces előadásról van szó, a nagy tesó a játszóházban érezheti jól magát addig is.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hírösszefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston.

0: műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Megérkeztek és munkába álltak Kaposvár új autóbuszai.
2: És már önöket szállítják.
1: 13 új, tisztán elektromos BYD busz állt forgalomba Kaposváron, a már ugyancsak közlekedő két MAN MIDI busz mellett.
2: És ez még csak a kezdet, hiszen a következő ütemben további 25 új elektromos autóbusz is megérkezik Kaposvárra.
1: Csendesebben, korszerűbben, környezetkímélőbben. Új buszok, új technológia, új korszak a kaposvári közösségi közlekedésben.
3: Kaposvár! Úton a jövő felé.
1: Széchenyi Terv Plus készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió most.

baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis meg

Ez a Black Eyed Peas slágere volt, a Senep című a rádió moston, és igen, befogom. Legalábbis hétfőig, itt a 91.2 mindenképpen, de mivel a jó muzsikából nem elég, ezért jön a New Level Empire és Wolf Katy, aztán a Genesis, és Willy William is még a hírekig, majd pedig indul a zenemaraton. Fókuszban a legnagyobb előadókkal és a legüdítőbb dalokkal. Tartsatok velünk tehát továbbra is, a holnap délelőttöt pedig töltsétek majd Tibivel. Györfi Betta búcsúzik, minden jót!

0: C'est comme si, c'est comme ça, chalalalala.
1: Hírek most!
2: Még két napig lehet szavazni a Prima jelöltekre. A Deacot fogadják ma este a kosarasok. Üdvözlöm Önöket, 13 óra van, Bán Éva vagyok. Zajlik a szavazás a Somogy megyei Prima díj jelöltjeire. Idén 6 kategóriában hirdettek jelölteket, köztük két kaposvári szakembert is kiválasztottak. A magyar sport kategóriában Faludi András kajakkenu szakedzőt, a magyar építészet és építőművészet kategóriában pedig Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnököt. A jelöltek között van még Kakas József kosárfonó népművész, professzor dr. Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József festő képzőművész és Hajas Béla trombita tanár is. A megyei prímadíjakat idén 19. alkalommal adják át, a három prímadíjazott mellett közönségdíjast is választanak. A közönségdíjas személyéről szavazással lehet dönteni október 12-éig a somogy.vosz.hu oldalon leadott szavazattal. A díjátadó gálát október 16-án rendezik a Kaposvári Dorottya Hotel dísztermében. Ezüstérmet szerzett a Somogy megyei rendőrök 4 fős csapata a rendőrség országos szolgálati pisztolylőversenyén. A megyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a megmérettetésen a somogyiak 22 csapat közül végeztek a második helyen. A résztvevőknek nem csak a pontosságukat kellett bizonyítaniuk, hanem a szakszerű fegyverkezelésben, valamint a lövészeti és taktikai feladatokban is helyt kellett állniuk. Az év végéig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok által megfizetendő jövedéki adót a kormány, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken Budapesten a kormányzati sajtótájékoztatón. A tárcavezető közölte, ez a lépés 6 milliárd forint körüli költségvetési hatással jár. A miniszter szólt arról is, hogy szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését Magyarországon. Ennek érdekében jelentősen bővítik az útdíj ellenőrzéssel foglalkozók létszámát, és összehangolják az ezzel foglalkozó szervezetek munkáját. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. A kezdeményezés hiánypótló, hiszen a szakértők szerint nagyon kevés olyan vizsgálóhely létezik, amelyik kifejezetten a traumát elszenvedők megfelelő ellátását szolgálná. A rendelő kialakításához és az ellátás megszervezéséhez nyugat-európai példákat hívtak segítségül. A szakemberek jelenleg önkéntes munkában végzik a tevékenységüket. A rendelőt civil támogatásból, alapítványi és céges felajánlásokból valósították meg. Híreink végén pedig sport. Hazai pályán folytatják a szezont a kaposvári kosarasok. A Kométa KVG Kaposvári KK játékosai ma az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokság 3. fordulójában a Deac csapatát fogadják a Kaposvár arénában. A somogyi csapat eddig hibátlan teljesítménnyel menetel a bajnokságban, és ma is győzelemmel szeretnék megörvendeztetni a szurkolókat. A Debrecen elleni összecsapás este 6 órakor kezdődik.
1: Időjárás jelentés.
2: A kezdeti derültebb, naposabb időt ma dél-délnyugat felől egyre több felhő zavarja meg. Eső, zápor, napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is borús lesz a reggel, de napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és délutántól már a napsütést is élvezhetjük.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: műsorajánló.
1: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
0: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Soros, négy soros kis vers idézeteket fogok nektek elmondani.
3: Kulturális magasságokba emelkedünk.
2: Döntsétek el, hogy vajon ember írta, vagy AI. Felkészültél?
4: Anyám tyúkja. Hémiakő tyúkanyó.
2: Fog be.
4: Nadlást is akarod?
2: Nem. Nem tudom, hol lett vége már, csak érzem, elfogyott a nyár. És elfogyott, mi volt veled, a szó, a csönd, a képzelet.
4: Húha.
2: Na?
4: Ez AI.
2: Tényleg? Azt mondod?
4: Igen, igen, de nem azért, inkább ráéreztem. Tehát embernek mondanám, de most ez AI, meg akarsz
2: hívni. Nagyon jó, nagyon jól érzed. Igen, AI volt, AI volt.
4: Pedig nagyon élethű volt, nagyon olyan érzelmi dolgokat pengetett.
2: Megpengette az érzelmi húrjaidat, Vili. Azt a kettőt elhangolódva. Nem, Vili.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new.

0: Reklám.
1: Eljött az ősz legfényesebb éjszakája. Golden Night. Aranyló éjszaka a virágfürdőben. Zenés éjszakai fürdőzés október 10-én szombaton 20 órától, DJ volumennel és különleges őszi sauna programokkal. Merülj el az ősz fényeiben. Golden Night. Virágfürdő. Kaposvár.
2: Őszi szinkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: A bíróságon jártak az MCC-sek. Jövő héten folytatódik a szobanövény ABC. Összefogást sürgetnek a balatonparti települések. 14 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Somogy egyes számú választókerületének polgármestereivel tartott megbeszélést pénteken Lőrinc Viktória. A választókerület országgyűlési képviselője a közösségi oldalán számolt be a találkozóról. Azt írta, a résztvevőkkel közösen tekintették át a térség problémáit, beszéltek ugyanakkor a jövő évi tervekről is. A képviselő bejegyzése szerint a megbeszélésen abban is megállapodtak, hogy még az idei év vége előtt egy újabb találkozón egyeztetnek a választókerület hosszabb távú stratégiai feladatairól. A kaposvári törvényszéken jártak az MCC-sek. A Matthias Corvinus Kollégium kaposvári diákjai az intézmény középiskolás programjának köszönhetően ismerkedhettek meg a bíróság működésével. A program során a diákok testközelből láthatták, hogyan működik az igazságszolgáltatás a gyakorlatban, és betekintést kaphattak abba is, hogy milyen felelősséggel jár a bírói hivatás. A fiatalok kérdéseire dr. Kugler Tamás törvényszéki bíró és dr. Vadóc Attila törvényszéki tanácselnök válaszoltak, akik egyben bemutatták egy tárgyalás menetét, emellett olyan érdekességekről is beszéltek, amelyekre a tankönyvek biztosan nem térnek ki. A jövő hétvégén folytatódik a szobanövény ABC. A Kaposvári Kulturális Központ növénygondozási workshopját október 17-én tartják az Együd Árpád Kulturális Központban. A résztvevők ezúttal az évszakváltásra hangolt ismeretekkel gazdagodhatnak. Hallhatnak a kintről betelepített növények akklimatizációs igényeiről, az őszi és téli öntözési rend beállításáról, de akár arról is, hogy térre hova kell elhelyezni a növényeket ahhoz, hogy megfelelő fényviszonyokat és hőmérsékletet biztosítsunk számukra. A szervezők arra biztatnak, hogy akinek van megmentésre, átültetésre váró példánya, azt is vigye magával, hogy szakember segíthessen az áttelepítésben. A workshop ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az ezzel kapcsolatos információk a Kaposvári Kulturális Központ Facebook oldalán olvashatók. Egységes régióként fejlesztené a Balatont, és ennek érdekében összefogást sürget a Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet pénteki közleménye szerint az a cél, hogy a Balaton térsége önálló régióként, saját célokkal, mérhető eredményekkel és világosan elkülöníthető forrásigénnyel jelenjen meg a hazai és európai fejlesztés politikában. Rámutattak, hogy a tóvize, partjai, települései és közlekedési rendszere nem igazodik a megye határokhoz, ezért a térség jövőjéről sem lehet egymástól elszigetelt döntéseket hozni. Hozzátették, hogy a tóvédelme, a vízbiztonság, a közlekedési kapcsolatok, az egész éves turizmus, a helyi gazdaság és a megfizethető lakhatás egyetlen közös ügy.
0: Időjárás jelentés.
3: A nap hátralévő részében egyre több felhő lesz felettünk, a kezdeti szorványos esőzést követően estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő csapadék. A hőmérséklet az esti órákban 13 és 14 fok között lesz. Holnap eleinte borongós, helyenként esős idővel indul a nap, majd délutántól egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és már a napsütést is élvezhetjük. A holnapi csúcshőmérséklet 18 fok körül valószínű.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Megérkeztek és munkába álltak Kaposvár új autóbuszai.
3: És már önöket szállítják.
2: 13 új, tisztán elektromos BYD busz állt forgalomba Kaposváron, a már ugyancsak közlekedő két MAN MIDI busz mellett.
3: És ez még csak a kezdet, hiszen a következő ütemben további 25 új elektromos autóbusz is megérkezik Kaposvárra.
2: Csendesebben, korszerűbben, környezetkímélőbben. Új buszok, új technológia, új korszak a kaposvári közösségi közlekedésben.
3: Kaposvár! Úton a jövő felé!
2: Széchenyi Terv Plus készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: Hírek most!
1: Kaposváron is járt a cégtudat, Budapestre jön a Nickelback. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok, 15 óra van. Kaposvárra érkezett a héten a cégtudat. Az országos képzési program itteni állomásának a MATE Kaposvári Kampusz adott otthont. Az eseményről Vörös Péter főigazgató számolt be a közösségi oldalán. Azt írta, a rendezvényen a pénzügyi tudatosságtól és a tervezéstől a marketingen át, egészen a mesterséges intelligencia üzleti alkalmazásáig számos olyan téma került elő, amelyek ma már meghatározzák a vállalkozások mindennapjait. Hozzátette, a program szakértői gyakorlati oldalról közelítették meg a vállalkozások működésének és fejlődésének legfontosabb kérdéseit. November 5-éig lehet pályázni a Burza Hungarika ösztöndíjra, Kaposvár legrégebbi ösztöndíj pályázatára. A pénzügyi támogatásra hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatásban tanuló hallgatók, illetve olyan végzős középiskolások és már érettségizettek jelentkezhetnek, akik jövőre szeretnének egyetemre vagy főiskolára bekerülni. A pályázat benyújtásához regisztráció szükséges, valamint ki kell tölteni egy pályázati űrlapot, amit a szükséges mellékletekkel együtt a kaposvári önkormányzathoz kell eljuttatni. Mindezek menetéről és a pontos feltételekről a Városháza szociális irodáján, illetve Kaposvár önkormányzatának honlapján lehet tájékozódni. A legmodernebb technológiával felszerelt tűzoltóautókat kaptak a siófoki tűzoltók. A Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint 8 darab jármű érkezett a Balaton fővárosába. Az átadási ünnepségen Fülep Zoltán, országos tűzoltósági főfelügyelő mondott beszédet. Mint fogalmazott, a klímaváltozás hazánkban is új kihívások elé állította a tűzoltókat, az új járművek pedig megkönnyítik, hatékonyabbá és biztonságosabbá teszik a beavatkozásokat. Hozzátette, a magasból mentő járművekkel nem csak a tűzeseteknél lesz hatékonyabb a munka, hanem a szélsőséges időjárás miatt bekövetkezett viharkároknál, épületkároknál is eredményesebben tudják ellátni a feladataikat a tűzoltók. A 2027-es költségvetés mutatja majd az új kormány irányát, mondta a miniszterelnök pénteken Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, a prioritás az egészségügy, az oktatás, az állami alkalmazottak és a magukra hagyott társadalmi csoportok támogatása. A kormányfő hozzátette azt is, hogy jövőre 500 milliárd forinttal növelik az egészségügy forrásait, továbbá, hogy jutalmat kap a paksi védekezésben részt vett csaknem 1100 ember. Több mint 10 év után újra Budapesten ad koncertet jövő nyáron a Nickelback. A népszerű kanadai rockcsapat jövőre indul ismét turnéra. A hamarosan megjelenő új, immár 11. albumukhoz kapcsolódó koncertsorozat keretében a zenekar több mint 10 év után tér vissza Magyarországra, és 2027. június 29-én fellép a Budapest Sport Arénában. A nagyszabású turnét a Nickelback Észak-Amerika, az Egyesült Királyság, Európa és Ausztrália rajongóihoz viszi el.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap hátralévő részében egyre több felhő lesz felettünk, a kezdeti szorványos esőzést követően estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő csapadék. A hőmérséklet az esti órákban 13 és 14 fok között lesz. Holnap eleinte borongós, helyenként esős idővel indul a nap, majd délutántól egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és már a napsütést is élvezhetjük. A holnapi csúcshőmérséklet 18 fok körül valószínű.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómia és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Ezüstöt szereztek a rendőrök. Győzelemmel kezdődött a röplabda szezon. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok, 16 óra van. Zajlik a szavazás a Somogy megyei Prima díj jelöltjeire. Idén 6 kategóriában hirdettek jelölteket, köztük 2 kaposvári szakembert is kiválasztottak. A magyar sport kategóriában Faludi András kajakkenu szakedzőt, a magyar építészet és építőművészet kategóriában pedig Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnököt. A jelöltek között van még Kakas József kosárfonó népművész, professzor dr. Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József festő képzőművész és Hajas Béla trombita tanár is. A megyei prímadíjakat idén 19. alkalommal adják át, a 3 prímadíjazott mellett közönségdíjast is választanak. A közönségdíjas személyéről szavazással lehet dönteni október 12-éig a somogy.vosz.hu oldalon leadott szavazattal. A díjátadó gálát október 16-án rendezik a Kaposvári Dorottya Hotel dísztermében. Ezüstérmet szerzett a Somogy megyei rendőrök 4 fős csapata a rendőrség országos szolgálati pisztolylőversenyén. A megyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a megmérettetésen a somogyiak 22 csapat közül végeztek a 2. helyen. A résztvevőknek nem csak a pontosságukat kellett bizonyítaniuk, hanem a szakszerű fegyverkezelésben, valamint a lövészeti és taktikai feladatokban is helyt kellett állniuk. A pénzügyminisztérium számításai szerint minimum 100, de lehet, hogy 150 ezer vállalkozás választja majd 2027-től a katás adózási formát, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. A kormányfő fontos változásnak nevezte, hogy 18-ról 22 millió forintra nő a katások bevételi értékhatára, és felemelik az ellátási alapot, így plusz juttatások járnak majd a kata mellé. Hozzátette, jelenleg a katásadózók szinte nem kapnak táppénzt, nyugdíjjogosultságot és anyasági támogatást sem. Több mint 10 év után újra Budapesten ad koncertet jövő nyáron a Nickelback. A népszerű kanadai rockcsapat jövőre indul ismét turnéra. A hamarosan megjelenő új, immár 11. albumukhoz kapcsolódó koncertsorozat keretében a zenekar több mint 10 év után tér vissza Magyarországra, és 2027. június 29-én fellép a Budapest Sport Arénában. A nagyszabású turnét a Nickelback Észak-Amerika, az Egyesült Királyság, Európa és Ausztrália rajongóihoz viszi el. Híreink végén pedig sport. Győzelemmel kezdte a szezont a KHG-KNRC. A kaposvári női röplabda csapat péntek este a Kaposvár Arénában lépett pályára, a 2026-27-es szezonban először. A Fátum Nyíregyháza ellen vívott csata 3-1-es kaposvári sikerrel zárult, ami fontos 3 pontot jelentett a csapatnak. A mérkőzést követően Vincent Lacombe edző azt mondta, teljesítették a kitűzött célt és győztek, de hozzátette azt is, hogy a lányoknak a következő hetekben a mostaninál magasabb szinten kell teljesíteniük ahhoz, hogy újabb sikereket arathassanak.
0: Időjárás jelentés.
3: A nap hátralévő részében egyre több felhő lesz felettünk, a kezdeti szorványos esőzést követően estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő csapadék. A hőmérséklet az esti órákban 13 és 14 fok között lesz. Holnap eleinte borongós, helyenként esős idővel indul a nap, majd délutántól egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és már a napsütést is élvezhetjük. A holnapi csúcshőmérséklet 18 fok körül valószínű.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.
1: Ha

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallott. Társadalmi célú hirdetés.
1: Megérkeztek és munkába álltak Kaposvár új autóbuszai.
2: És már önöket szállítják.
1: 13 új, tisztán elektromos BYD busz állt forgalomba Kaposváron, a már ugyancsak közlekedő két MAN MIDI busz mellett.
2: És ez még csak a kezdet, hiszen a következő ütemben további 25 új elektromos autóbusz is megérkezik Kaposvárra.
1: Csendesebben, korszerűbben, környezetkímélőbben. Új buszok, új technológia, új korszak a kaposvári közösségi közlekedésben.
2: Kaposvár! Úton a jövő felé!

0: Hírek most!
1: A bíróságon jártak az MCC-sek, hamarosan a pályára lépnek a kosarasok. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, 17 óra van. Somogy egyes számú választókerületének polgármestereivel tartott megbeszélést pénteken Lőrinc Viktória. A választókerület országgyűlési képviselője a közösségi oldalán számolt be a találkozóról. Azt írta, a résztvevőkkel közösen tekintették át a térség problémáit, beszéltek ugyanakkor a jövő évi tervekről is. A képviselő bejegyzése szerint a megbeszélésen abban is megállapodtak, hogy még az idei év vége előtt egy újabb találkozón egyeztetnek a választókerület hosszabb távú stratégiai feladatairól. A kaposvári törvényszéken jártak az MCC-sek, a Matthias Corvinus Kollégium kaposvári diákjai az intézmény középiskolás programjának köszönhetően ismerkedhettek meg a bíróság működésével. A program során a diákok testközelből láthatták, hogyan működik az igazságszolgáltatás a gyakorlatban, és betekintést kaphattak abba is, hogy milyen felelősséggel jár a bírói hivatás. A fiatalok kérdéseire dr. Kugler Tamás törvényszéki bíró és dr. Vadóc Attila törvényszéki tanácselnök válaszoltak, akik egyben bemutatták egy tárgyalás menetét, emellett olyan érdekességekről is beszéltek, amelyekre a tankönyvek biztosan nem térnek ki. A jövő hétvégén folytatódik a Szobanövény ABC. A Kaposvári Kulturális Központ növénygondozási workshopját október 17-én tartják az Együd Árpád Kulturális Központban. A résztvevők ezúttal az évszakváltásra hangolt ismeretekkel gazdagodhatnak. Hallhatnak a kintről betelepített növények akklimatizációs igényeiről, az őszi és téli öntözési rend beállításáról, de akár arról is, hogy térre hova kell elhelyezni a növényeket ahhoz, hogy megfelelő fényviszonyokat és hőmérsékletet biztosítsunk számukra. A szervezők arra biztatnak, hogy akinek van megmentésre, átültetésre váró példánya, azt is vigye magával, hogy szakember segíthessen az áttelepítésben. A workshop ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az ezzel kapcsolatos információk a Kaposvári Kulturális Központ Facebook oldalán olvashatók. Rendőrök véleményezhették az egyenruháik cseréjére kiírt pályázatra beérkezett mintadarabokat, közölte a belügyminiszter a Facebook oldalán. Pósfai Gábor azt írta, a rendőrök csaknem 400 minta közül választhattak, ezek kiértékelése után elindul majd a tesztidőszak, ahol a gyakorlatban is ki lehet majd próbálni a most kiválasztott termékeket. A miniszter hozzátette, hogy a vélemények megismerése után elkezdődik a tényleges közbeszerzés, várhatóan a jövő év első negyedében. Híreink végén pedig sport. Hazai pályán folytatják a szezont a kaposvári kosarasok. A Kométa KVG Kaposvári KK játékosai ma az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokság harmadik fordulójában a Deac csapatát fogadják a Kaposvár arénában. A somogyi csapat eddig hibátlan teljesítménnyel menetel a bajnokságban, és ma is győzelemmel szeretnék megörvendeztetni a szurkolókat. A Debrecen elleni összecsapás este 6 órakor kezdődik.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap hátralévő részében egyre több felhő lesz felettünk, a kezdeti szorványos esőzést követően estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő csapadék. A hőmérséklet az esti órákban 13 és 14 fok között lesz. Holnap eleinte borongós, helyenként esős idővel indul a nap, majd délutántól egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és már a napsütést is élvezhetjük. A holnapi csúcshőmérséklet 18 fok körül valószínű.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Műsorajánló.
1: A 20 a csúcson támogatója a K-Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K-Központ. Élmények otthona.
0: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Mutatni fogok zenei részleteket nektek. Egy dolgot szeretnék tudni, szerintetek ember készítette, vagy AI?
3: Hát megkérdezem az AI-t, Gemini.
2: Beírom
3: a Gemininek. Kedves!
2: Figyelj, jön az első bejátszás.
3: AI.
2: Willike, rajtad a választás és a világ szeme. Meg rajtatok is, drága hallgatók, szerintetek igazi volt, vagy AI?
3: X.
2: Bossz. Tényleg nagyon nehéz megmondani. Tippelj!
3: Emberinek tűnt.
2: Igen?
3: Inkább ember.
2: Eltaláltad, ez egy valódi ember. For Steven és az Alive című dal.
3: Na, ugye egy ember.
2: Ez egy valódi előadó.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Reklám.
1: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is. CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 2026. október 10-e, szombat, este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját, a Krónikát hallják. Ösztöndíjjal segíti Kaposvár a fiatalokat. Már kevesebb, mint egy hónapig, november 5-éig lehet pályázni a Burza Hungarika ösztöndíjra. A pénzügyi támogatásra hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatásban tanuló hallgatók, illetve olyan végzős középiskolások és már érettségizettek jelentkezhetnek, akik jövőre szeretnének egyetemre vagy főiskolára bekerülni. A pályázat benyújtásához regisztráció szükséges, valamint ki kell tölteni egy pályázati űrlapot, amit a szükséges mellékletekkel együtt a kaposvári önkormányzathoz kell eljuttatni. Mindezek menetéről és a pontos feltételekről a Városháza szociális irodáján, illetve Kaposvár önkormányzatának honlapján lehet tájékozódni. Az önkormányzat a Kaposváron elérhető egyéb pályázati lehetőségekről is tájékoztatást ad, a Burza Hungarika ugyanis nem az egyetlen lehetőség. A Kaposvár által nyújtott támogatási formákról Szita Károly polgármester beszélt rádiónknak.
3: Burza Hungarika ösztöndíj az első olyan ösztöndíjunk, amit Magyarországon az első között vezettünk be 2000-ben. Akkor az akkori kormány döntött úgy, hogy mindenki, aki tanulni akar, neki tanulási lehetőséget kell biztosítani, függetlenül, hogy milyen az anyagi állapota. Elsők voltunk, akik jelentkeztünk. És még ma is tart ez a lendület. Mi 10 millió forintot különítettünk el a költségvetésünkbe, 10-et várunk, 20 millió forintot éves szinten mindegy 80 fiatalnak tudjuk ezt a lehetőséget biztosítani. Akár negyedikes, vagy akár szakmát tanul az utolsó év folyamától indítva az ösztöndíj támogatás, vagy akár pedig valamelyik felsőoktatási intézménybe jár. De Kaposvár ösztöndíj rendszere az nem csak a Burzából áll. Van a Kaposvár Számít Rád ösztöndíj, amely átalakítunk ebben az esztendőben. Kiegészítjük a támogatásokat a Kaposvári Egyetemen a mechatronikai képzésre és az élelmiszer mérnöki képzésre. Eddig ösztöndíjat a gépészmérnökök, villamosmérnökök kaptak, most már ők is fognak kapni havi 75 ezer forintot. Egy feltétele, hogy nálunk kell, hogy elhelyezkedjenek, amikor végeztek, sőt, még a levelező tagozatos hallgatóknak is ezt a lehetőséget biztosítani kívánjuk, vagyis nem állunk le az ösztöndíj rendszerükben, az a Kaposvár Számít Rád ösztöndíj az éves szinten 30-40 millió forintba kerül.
2: A térség képviselőivel találkoztak a polgármesterek. A megye egyes számú választókerületének polgármestereivel találkozott pénteken Lőrinc Viktória. A Somogyi Választókerület országgyűlési képviselője a közösségi oldalán számolt be a megbeszélésről. Azt írta, a résztvevőkkel közösen áttekintették a térség problémáit, valamint beszéltek a jövő évi tervekről is. A képviselő bejegyzése szerint a megbeszélésen abban is megállapodtak, hogy még az idei év vége előtt egy újabb találkozót szerveznek, ezen a választókerület hosszabb távú stratégiai feladatairól egyeztetnek majd. Hamarosan lezárul a szavazás. Már csak két napig lehet szavazni a Somogy megyei Prima díj jelöltjeire. Idén 6 kategóriában hirdettek jelölteket, köztük két kaposvári szakembert is kiválasztottak. A magyar sport kategóriában Faludi András kajakkenu szakedzőt, a magyar építészet és építőművészet kategóriában pedig Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnököt. A jelöltek között van még Kakas József kosárfonó népművész, professzor dr. Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József festő, képzőművész és Hajas Béla trombita tanár is. A megyei Prima díjakat idén 19. alkalommal adják át, mondta rádiónknak Csizmadia Gábor, a Vállalkozók Országos Szövetségének Somogy megyei elnöke.
4: Október 16-án idén 19. alkalommal adjuk át Somogyban az év vállalkozója és megyei Prima díjakat. Összesen 6 kategóriában találtunk érdemleges jelölteket, és mindannyian kiemelkedőt alkottak a saját területükön. Kiválóságok és példák lehetnek a társadalom számára. Prima jelöltek szavazása elindult, a kategória győztes jelöltek kihirdetésre kerültek ezen a héten hétfőn, és október 12-éig lehet rájuk szavazni. Mindenkit arra bátorítok, hogy a somogy.vosz.hu-n a megyei Prima díj menüpont alatt a szavazásnál nézze meg a jelölteket, és mindenkinek vérmérséklete megítélése szerint az általa leginkább megfelelő jelöltre adja le a voksát, annak érdekében, hogy ez valóban egy kiváló közönségdíj legyen.
2: Csillogó ezüst a somogyi rendőrök jutalma. A dobogó második fokára állhatott fel a Somogy megyei rendőrök 4 fős csapata a rendőrség országos szolgálati pisztolylőversenyén. A megyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a megmérettetésen a somogyiak 22 csapat közül bizonyultak a második legjobbnak. A résztvevőknek nem csak a pontosságukat kellett bizonyítaniuk, hanem a szakszerű fegyverkezelésben, valamint a lövészeti és taktikai feladatokban is helyt kellett állniuk. Az ezüstérmes csapatot Vatulik Zsolt rendőralezredes, dr. Diószeginé dr. Balassa Gabriella rendőrőrnagy, Drávec Patrik rendőrszázados és Sudár Attila rendőrzászlós alkották. Jövő héten ismét növénygondozási workshop az Együttben. Az évszakváltásra hangolt információkkal gazdagodhatnak a résztvevők jövő szombaton a Kaposvári Kulturális Központ növénygondozási workshopján. A Szobanövény ABC elnevezésű rendezvényt október 17-én tartják az Együd Árpád Kulturális Központban. A résztvevők földet kevernek, ültetnek, miközben hallhatnak a kintről betelepített növények akklimatizációs igényeiről, a kártevőmentesítésről, az őszi és téli öntözési rend beállításáról, de akár arról is, hogy hova kell elhelyezni a növényeket a téli hónapokban ahhoz, hogy megfelelő fényviszonyokat és hőmérsékletet biztosítsunk számukra. A szervezők arra biztatnak, hogy akinek van megmentésre, átültetésre váró példánya, azt is vigye magával, hogy szakember segítségével hozhassa rendbe a növényt. A workshop ingyenes, de regisztrálni kell rá, az érdeklődők ezt a Kaposvári Kulturális Központ Facebook oldalán található címen tudják megtenni. Új járművekkel menthetnek a tűzoltók. A legújabb, legmodernebb technológiával felszerelt, magasból mentő tűzoltógépjárműveket kaptak a siófoki tűzoltók. A Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint 8 darab jármű érkezett a Balaton fővárosába. Az átadási ünnepségen Fülep Zoltán országos tűzoltósági főfelügyelő mondott beszédet. Mint fogalmazott, a klímaváltozás hazánkban is új kihívások elé állította a tűzoltókat, az új járművek pedig megkönnyítik, hatékonyabbá és biztonságosabbá teszik a beavatkozásokat. Hozzátette, a magasból mentő járművekkel nem csak a tűzeseteknél lesz hatékonyabb a munka, hanem a szélsőséges időjárás miatt bekövetkezett viharkároknál, épületkároknál is eredményesebben tudják ellátni a feladataikat a tűzoltók. Azt is megjegyezte, hogy az újonnan szolgálatba álló járművek a korábbiaknál kedvezőbb fenntartásúak. A krónika végén pedig egy helyi vonatkozású sporthír. Győzelemmel indult a szezon. Fontos 3 pontot gyűjtött a szezonnyitón a KHG-KNRC. A kaposvári női röplabda csapat péntek este a Kaposvár arénában lépett pályára, a 2026-27-es szezonban először. A Fátum-Nyíregyháza ellen vívott csata 3-1-es kaposvári sikerrel zárult, ami fontos 3 pontot jelentett a csapatnak. A mérkőzést követően Vincent Lacombe edző azt mondta, teljesítették a kitűzött célt és győztek, a lányok összteljesítményével kapcsolatban azonban azt hangsúlyozta, hogy a következő hetekben a mostaninál magasabb szinten kell teljesíteniük ahhoz, hogy győzelemmel örvendeztethessék meg a szurkolókat.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban is borult, felhős marad az ég, és többfelé esőre kell számítani. A hőmérséklet az esti órákban 13-14 fok között lesz, hajnalra pedig 12 fokig csökken. Holnap eleinte borongós, helyenként esős idővel indul a nap, majd délutántól egyre többfelé felszakadozik a felhőzet, és már a napsütést is élvezhetjük. A holnapi csúcshőmérséklet 18 fok körül valószínű.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: Megérkeztek és munkába álltak Kaposvár új autóbuszai.
2: És már önöket szállítják.
1: 13 új, tisztán elektromos BYD busz állt forgalomba Kaposváron, a már ugyancsak közlekedő két MAN MIDI busz mellett.
2: És ez még csak a kezdet, hiszen a következő ütemben további 25 új elektromos autóbusz is megérkezik Kaposvárra.
1: Csendesebben, korszerűbben, környezetkímélőbben. Új buszok, új technológia, új korszak a kaposvári közösségi közlekedésben.
3: Kaposvár. Úton a jövő felé.
1: Széchenyi Terv Plusz készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. November 5-éig lehet pályázni a Burza Hungarika ösztöndíjra, Kaposvár legrégebbi ösztöndíj pályázatára. A pénzügyi támogatásra hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatásban tanuló hallgatók, illetve olyan végzős középiskolások és már érettségizettek jelentkezhetnek, akik jövőre szeretnének egyetemre vagy főiskolára bekerülni. A pályázat benyújtásához regisztráció szükséges, valamint ki kell tölteni egy pályázati űrlapot, amit a szükséges mellékletekkel együtt a kaposvári önkormányzathoz kell eljuttatni. Mindezek menetéről és a pontos feltételekről a Városháza szociális irodáján, illetve Kaposvár önkormányzatának honlapján lehet tájékozódni. Kaposvárra érkezett a héten a Cégtudat. Az országos képzési program itteni állomásának a Mate Kaposvári Kampusz adott otthont. Az eseményről Vörös Péter főigazgató számolt be a közösségi oldalán. Azt írta, a rendezvényen a pénzügyi tudatosságtól és a tervezéstől a marketingen át, egészen a mesterséges intelligencia üzleti alkalmazásáig számos olyan téma került elő, amelyek ma már meghatározzák a vállalkozások mindennapjait. Hozzátette, a program szakértői gyakorlati oldalról közelítették meg a vállalkozások működésének és fejlődésének legfontosabb kérdéseit. A legmodernebb technológiával felszerelt tűzoltóautókat kaptak a siófoki tűzoltók. A Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint 8 darab jármű érkezett a Balaton fővárosába. Az átadási ünnepségen Fülep Zoltán, országos tűzoltósági főfelügyelő mondott beszédet. Mint fogalmazott, a klímaváltozás hazánkban is új kihívások elé állította a tűzoltókat, az új járművek pedig megkönnyítik, hatékonyabbá és biztonságosabbá teszik a beavatkozásokat. Hozzátette, a magasból mentő járművekkel nem csak a tűzeseteknél lesz hatékonyabb a munka, hanem a szélsőséges időjárás miatt bekövetkezett viharkároknál, épületkároknál is eredményesebben tudják ellátni a feladataikat a tűzoltók. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a kormányzati tájékoztatón. Az eredményeket részletezve a tárcavezető elmondta, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a egyetértett. 86% felett volt azon válaszadók aránya, akik az extrém gyorshajtás kapcsán szigorúbb büntetést javasolnának akkor, ha a baleset súlyos sérülést vagy halált okoz. A jármű elkobzás 85%-os támogatást kapott a kérdőívben abban az esetben, ha a járművezető visszaesőként követ el különösen súlyos közlekedési szabályszegéseket.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban is borult, felhős marad az ég, és többfelé esőre kell számítani. A hőmérséklet az esti órákban 13-14 fok között lesz, hajnalra pedig 12 fokig csökken. Holnap eleinte borongós, helyenként esős idővel indul a nap, majd délutántól egyre többfelé felszakadozik a felhőzet, és már a napsütést is élvezhetjük. A holnapi csúcshőmérséklet 18 fok körül valószínű.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

mindig folyamatosan, megállás nélkül. A 91.2. Ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Zajlik a szavazás a Somogy megyei Prima díj jelöltjeire. Idén 6 kategóriában hirdettek jelölteket, köztük 2 kaposvári szakembert is kiválasztottak. A magyar sport kategóriában Faludi András kajakkenu szakedzőt, a magyar építészet és építőművészet kategóriában pedig Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnököt. A jelöltek között van még Kakas József kosárfonó népművész, professzor dr. Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József festő, képzőművész és Hajas Béla trombita tanár is. A megyei prímadíjakat idén 19. alkalommal adják át, a 3 prímadíjazott mellett közönségdíjast is választanak. A közönségdíjas személyéről szavazással lehet dönteni október 12-éig a somogy.vosz.hu oldalon leadott szavazattal. A díjátadó gálát október 16-án rendezik a Kaposvári Dorottya Hotel dísztermében. Ezüstérmet szerzett a Somogy megyei rendőrök 4 fős csapata a rendőrség országos szolgálati pisztolylőversenyén. A megyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a megmérettetésen a somogyiak 22 csapat közül végeztek a 2. helyen. A résztvevőknek nem csak a pontosságukat kellett bizonyítaniuk, hanem a szakszerű fegyverkezelésben, valamint a lövészeti és taktikai feladatokban is helyt kellett állniuk. A 2027-es költségvetés mutatja majd az új kormány irányát, mondta a miniszterelnök pénteken Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, a prioritás az egészségügy, az oktatás, az állami alkalmazottak és a magukra hagyott társadalmi csoportok támogatása. A kormányfő hozzátette azt is, hogy jövőre 500 milliárd forinttal növelik az egészségügy forrásait, továbbá, hogy jutalmat kap a paksi védekezésben részt vett csak nem 1100 ember. Mintegy 75 tonna hulladékot, többek között 900 gumiabroncsot szedtek ki a Dunamedréből a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az elmúlt 2 hónapban. Az igazgatóság munkatársai a Duna középső szakaszának megtisztításán dolgoztak. Felidézték, volt, hogy 110 darab vashordót, és olyan is, hogy több száz darab gumiabroncsot találtak egy-egy helyszínen. Az összegzés szerint a 2 hónap alatt összesen közel 75 tonna hulladékot emeltek ki a mederből. Ezt szelektíven szétválogatva gyűjtötték, és szeptember végén el is szállították. Híreink végén pedig sport. Győzelemmel kezdte a szezont a KHG-KNRC. A kaposvári női röplabda csapat péntek este a Kaposvár Arénában lépett pályára a 2026-27-es szezonban először. A Fátum Nyíregyháza ellen vívott csata 3-1-es kaposvári sikerrel zárult, ami fontos 3 pontot jelentett a csapatnak. A mérkőzést követően Vincent Lacombe edző azt mondta, teljesítették a kitűzött célt és győztek, de hozzátette azt is, hogy a lányoknak a következő hetekben a mostaninál magasabb szinten kell teljesíteniük ahhoz, hogy újabb sikereket arathassanak.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban is borult, felhős marad az ég, és többfelé esőre kell számítani. A hőmérséklet az esti órákban 13-14 fok között lesz, hajnalra pedig 12 fokig csökken. Holnap eleinte borongós, helyenként esős idővel indul a nap, majd délutántól egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és már a napsütést is élvezhetjük. A holnapi csúcshőmérséklet 18 fok körül valószínű.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: straight story. Jó, már nem leszek sorry, és már te sem leszel más. Nekem te vagy a crash.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjél.

Vágja szét az éjjel, úgy űzi el a megnyúlt árnyakat. Fehér kezét

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 21 óra van, kérem hallgassák meg a Rádió Most kaposvári közéleti műsorát. Hamarosan lezárul a szavazás. Már csak 2 napig lehet szavazni a Somogy megyei Prímadíj jelöltjeire. Idén 6 kategóriában hirdettek jelölteket, köztük 2 kaposvári szakembert is kiválasztottak. A magyar sport kategóriában Faludi András kajakkenu szakedzőt, a magyar építészet és építőművészet kategóriában pedig Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnököt. A jelöltek között van még Kakas József kosárfonó népművész, professzor dr. Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József festő, képzőművész és Hajas Béla trombita tanár is. A megyei prímadíjakat idén 19. alkalommal adják át, mondta rádiónknak Csizmadia Gábor, a Vállalkozók Országos Szövetségének Somogy megyei elnöke.
2: Október 16-án idén 19. alkalommal adjuk át Somogyban az év vállalkozója és megyei prímadíjakat. Összesen 6 kategóriában találtunk érdemleges jelölteket, és mindannyian kiemelkedőt alkottak a saját területükön. Kiválóságok és példák lehetnek a társadalom számára. Prima jelöltek szavazása elindult, a kategória győztes jelöltek kihirdetésre kerültek ezen a héten, hétfőn, és október 12-ig lehet rájuk szavazni. Mindenkit arra bátorítok, hogy a somogy.vosz.hu-n a megyei prímadíj menüpont pont alatt a szavazásnál nézze meg a jelölteket, és mindenkinek vérmérséklete megítélése szerint az általa leginkább megfelelő jelöltre adja le a voksát, annak érdekében, hogy ez valóban egy kiváló közönségdíj legyen.
1: A térség képviselőivel találkoztak a polgármesterek. A megye egyes számú választókerületének polgármestereivel találkozott pénteken Lőrinc Viktória, a Somogyi Választókerület országgyűlési képviselője, a közösségi oldalán számolt be a megbeszélésről. Azt írta, a résztvevőkkel közösen áttekintették a térség problémáit, valamint beszéltek a jövő évi tervekről is. A képviselő bejegyzése szerint a megbeszélésen abban is megállapodtak, hogy még az idei év vége előtt egy újabb találkozót szerveznek, ezen a választókerület hosszabb távú stratégiai feladatairól egyeztetnek majd. Ösztöndíjjal segíti Kaposvár a fiatalokat. Már kevesebb, mint 1 hónapig, november 5-éig lehet pályázni a Burza Hungarika ösztöndíjra. A pénzügyi támogatásra hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatásban tanuló hallgatók, illetve olyan végzős középiskolások és már érettségizettek jelentkezhetnek, akik jövőre szeretnének egyetemre vagy főiskolára bekerülni. A pályázat benyújtásához regisztráció szükséges, valamint ki kell tölteni egy pályázati űrlapot, amit a szükséges mellékletekkel együtt a kaposvári önkormányzathoz kell eljuttatni. Mindezek menetéről és a pontos feltételekről a Városháza szociális irodáján, illetve Kaposvár önkormányzatának honlapján lehet tájékozódni. Az önkormányzat a Kaposváron elérhető egyéb pályázati lehetőségekről is tájékoztatást ad, a Burza Hungarika ugyanis nem az egyetlen lehetőség. A Kaposvár által nyújtott támogatási formákról Szita Károly polgármester beszélt rádiónknak.
3: Burza Hungarika ösztöndíj az első olyan ösztöndíjunk, amit Magyarországon az első között vezettünk be 2000-ben. Akkor az akkori kormány döntött úgy, hogy mindenki, aki tanulni akar, neki tanulási lehetőséget kell biztosítani, függetlenül, hogy milyen az anyagi állapota. Elsők voltunk, akik jelentkeztünk. És még ma is tart ez a lendület. Mi 10 millió forintot különítettünk el a költségvetésünkbe, 10-et várunk, 20 millió forintot éves szinten mindegy 80 fiatalnak tudjuk ezt a lehetőséget biztosítani. Akár negyedikes, vagy akár szakmát tanul, az utolsó év folyamától indítva az ösztöndíj támogatás, vagy akár pedig valamelyik felsőoktatási intézménybe jár. De Kaposvár ösztöndíj rendszere az nem csak a Burzából áll. Itt van a Kaposvár Számít Rád ösztöndíj, amely átalakítunk ebben az esztendőben. Kiegészítjük a támogatásokat a Kaposvári Egyetemen a mechatronikai képzésre és az élelmiszer mérnöki képzésre. Eddig ösztöndíjat a gépészmérnökök, villamosmérnökök kaptak, most már ők is fognak kapni havi 75 ezer forintot. Egy feltétele, hogy állunk kell, hogy elhelyezkedjenek, amikor végeztek, sőt, még a levelező tagozatos hallgatóknak is ezt a lehetőséget biztosítani kívánjuk, vagyis nem állunk le az ösztöndíj rendszerükben, az a Kaposvár Számít Rád ösztöndíj az éves szinten 30-40 millió forintba kerülnek.
1: Jövő héten ismét növénygondozási workshop az Együttben. Az évszakváltásra hangolt információkkal gazdagodhatnak a résztvevők jövő szombaton a Kaposvári Kulturális Központ növénygondozási workshopján. A Szobanövény ABC elnevezésű rendezvényt október 17-én tartják az Együd Árpád Kulturális Központban. A résztvevők földet kevernek, ültetnek, miközben hallhatnak a kintről betelepített növények akklimatizációs igényeiről, a kártevőmentesítésről, az őszi és téli öntözési rend beállításáról, de akár arról is, hogy hova kell elhelyezni a növényeket a téli hónapokban ahhoz, hogy megfelelő fényviszonyokat és hőmérsékletet biztosítsunk számukra. A szervezők arra biztatnak, hogy akinek van megmentésre, átültetésre váró példánya, azt is vigye magával, hogy szakember segítségével hozhassa rendbe a növényt. A workshop ingyenes, de regisztrálni kell rá, az érdeklődők ezt a Kaposvári Kulturális Központ Facebook oldalán található címen tudják megtenni. Csillogó ezüst a somogyi rendőrök jutalma. A dobogó második fokára állhatott fel a Somogy megyei rendőrök 4 fős csapata a rendőrség országos szolgálati pisztolylőversenyén. A megyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a megmérettetésen a somogyiak 22 csapat közül bizonyultak a második legjobbnak. A résztvevőknek nem csak a pontosságukat kellett bizonyítaniuk, hanem a szakszerű fegyverkezelésben, valamint a lövészeti és taktikai feladatokban is helyt kellett állniuk. Az ezüstérmes csapatot Vatulik Zsolt rendőralezredes, dr. Diószegyné dr. Balassa Gabriella rendőrőrnagy, Drávec Patrik rendőrszázados és Sudár Attila rendőrzászlós alkották. Új járművekkel menthetnek a tűzoltók. A legújabb, legmodernebb technológiával felszerelt, magasból mentő tűzoltógépjárműveket kaptak a siófoki tűzoltók. A Somogy megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint 8 darab jármű érkezett a Balaton fővárosába. Az átadási ünnepségen Fülep Zoltán országos tűzoltósági főfelügyelő mondott beszédet. Mint fogalmazott, a klímaváltozás hazánkban is új kihívások elé állította a tűzoltókat, az új járművek pedig megkönnyítik, hatékonyabbá és biztonságosabbá teszik a beavatkozásokat. Hozzátette, a magasból mentő járművekkel nem csak a tűzeseteknél lesz hatékonyabb a munka, hanem a szélsőséges időjárás miatt bekövetkezett viharkároknál, épületkároknál is eredményesebben tudják ellátni a feladataikat a tűzoltók. Azt is megjegyezte, hogy az újonnan szolgálatba álló járművek a korábbiaknál kedvezőbb fenntartásúak. Közéleti műsorunk végén pedig sport. Győzelemmel indult a szezon. Fontos 3 pontot gyűjtött a szezonnyitón a KHG-KNRC. A kaposvári női röplabda csapat péntek este a Kaposvár arénában lépett pályára, a 2026-27-es szezonban először. A Fátum Nyíregyháza ellen vívott csata 3-1-es kaposvári sikerrel zárult, ami fontos 3 pontot jelentett a csapatnak. A mérkőzést követően Vincent Lacom edző azt mondta, teljesítették a kitűzött célt és győztek, a lányok összteljesítményével kapcsolatban azonban azt hangsúlyozta, hogy a következő hetekben a mostaninál magasabb szinten kell teljesíteniük ahhoz, hogy győzelemmel örvendeztethessék meg a szurkolókat.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Holnap eleinte borongós, helyenként esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és már a napsütést is élvezhetjük. Hajnalban 12, holnap délután pedig 18 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallott. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. 1 óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. 1 óra a fekete zene kedvelőin.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bánévától hallják. Somogy egyes számú választókerületének polgármestereivel tartott megbeszélést pénteken Lőrinc Viktória. A választókerület országgyűlési képviselője a közösségi oldalán számolt be a találkozóról. Azt írta, a résztvevőkkel közösen tekintették át a térség problémáit, beszéltek ugyanakkor a jövő évi tervekről is. A képviselő bejegyzése szerint a megbeszélésen abban is megállapodtak, hogy még az idei év vége előtt egy újabb találkozón egyeztetnek a választókerület hosszabb távú stratégiai feladatairól. A jövő hétvégén folytatódik a Szobanövény ABC. A Kaposvári Kulturális Központ növénygondozási workshopját október 17-én tartják az Együd Árpád Kulturális Központban. A résztvevők ezúttal az évszakváltásra hangolt ismeretekkel gazdagodhatnak. Hallhatnak a kintről betelepített növények akklimatizációs igényeiről, az őszi és téli öntözési rend beállításáról, de akár arról is, hogy térre hova kell elhelyezni a növényeket ahhoz, hogy megfelelő fényviszonyokat és hőmérsékletet biztosítsunk számukra. A szervezők arra biztatnak, hogy akinek van megmentésre, átültetésre váró példánya, azt is vigye magával, hogy szakember segíthessen az áttelepítésben. A workshop ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az ezzel kapcsolatos információk a Kaposvári Kulturális Központ Facebook oldalán olvashatók. A Balatont ma érintő három régióban közös balatoni képviseletet és egységes szemléletet kell kialakítani, közölte pénteken kiadott közleményében a Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet szerint ennek a munkának alkalmas kerete lehet a Balaton Fejlesztési Tanács. Tudatták, szándékuk szerint olyan középtávú programot kell elfogadni, amelyhez minden érintett település és szervezet csatlakozhat, és amelynek célja, hogy az érintettek egységesen képviseljék a Balaton érdekeit, a következő uniós ciklusra pedig előkészítsék az önálló régióként való megjelenést. Az idei, az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt, nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet a honlapján közölt elemzésben. Az adataik alapján országos átlagban mindössze 74 mm csapadék hullott, ezzel 1901 óta ez lett a legszárazabb nyár. Az évszak középhőmérséklete országos átlagban 23,5 Celsius fok volt, ami csaknem 3 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Azok a gyerekek is küzdhetnek olvasási nehézséggel, akiknek az eredményei ezt nem feltétlenül jelzik. Ezt a Pécsi Tudományegyetem kutatói figyelték meg abban a vizsgálatban, amelyben 140 5. osztályos tanuló olvasását mérték fel 13 szempont szerint szeptemberben Baranya megyében. A szókincstől a fonológiai feldolgozáson és a figyelmen át az olvasási motivációig több szempont szerint vizsgálódtak a szakemberek, akik megállapították, hogy a szófelismerési nehézségre utaló szemmozgás mintázatok nem csak azoknál a tanulóknál jelentek meg, akiket korábban olvasási problémával diagnosztizáltak.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap eleinte borongós, helyenként esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és már a napsütést is élvezhetjük. Hajnalban 12, holnap délután pedig 18 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. November 5-éig lehet pályázni a Burza Hungarika ösztöndíjra, Kaposvár legrégebbi ösztöndíj pályázatára. A pénzügyi támogatásra hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatásban tanuló hallgatók, illetve olyan végzős középiskolások és már érettségizettek jelentkezhetnek, akik jövőre szeretnének egyetemre vagy főiskolára bekerülni. A pályázat benyújtásához regisztráció szükséges, valamint ki kell tölteni egy pályázati űrlapot, amit a szükséges mellékletekkel együtt a kaposvári önkormányzathoz kell eljuttatni. Mindezek menetéről és a pontos feltételekről a Városháza szociális irodáján, illetve Kaposvár önkormányzatának honlapján lehet tájékozódni. A legmodernebb technológiával felszerelt tűzoltóautókat kaptak a siófoki tűzoltók. A Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint 8 darab jármű érkezett a Balaton fővárosába. Az átadási ünnepségen Fülep Zoltán, országos tűzoltósági főfelügyelő mondott beszédet. Mint fogalmazott, a klímaváltozás hazánkban is új kihívások elé állította a tűzoltókat, az új járművek pedig megkönnyítik, hatékonyabbá és biztonságosabbá teszik a beavatkozásokat. Hozzátette, a magasból mentő járművekkel nem csak a tűzeseteknél lesz hatékonyabb a munka, hanem a szélsőséges időjárás miatt bekövetkezett viharkároknál, épületkároknál is eredményesebben tudják ellátni a feladataikat a tűzoltók. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. A kezdeményezés hiánypótló, hiszen a szakértők szerint nagyon kevés olyan vizsgálóhely létezik, amelyik kifejezetten a traumát elszenvedők megfelelő ellátását szolgálná. A rendelő kialakításához és az ellátás megszervezéséhez nyugat-európai példákat hívtak segítségül, a szakemberek jelenleg önkéntes munkában végzik a tevékenységüket. A rendelőt civil támogatásból, alapítványi és céges felajánlásokból valósították meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap eleinte borongós, helyenként esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és már a napsütést is élvezhetjük. Hajnalban 12, holnap délután pedig 18 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Nagyon-nagyon jó, hogy erről beszéltek neked. Most meg kell, hogy tudd.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

Szégyellj önmagad! Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most!

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Zajlik a szavazás a Somogy megyei Prímadíj jelöltjeire. Idén 6 kategóriában hirdettek jelölteket, köztük 2 kaposvári szakembert is kiválasztottak. A magyar sport kategóriában Faludi András kajakkenu szakedzőt, a magyar építészet és építőművészet kategóriában pedig Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnököt. A jelöltek között van még Kakas József kosárfonó népművész, professzor dr. Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József festő képzőművész és Hajas Béla trombita tanár is. A megyei prímadíjakat idén 19. alkalommal adják át, a 3 prímadíjazott mellett közönségdíjast is választanak. A közönségdíjas személyéről szavazással lehet dönteni október 12-éig a somogy.vosz.hu oldalon leadott szavazattal. A díjátadó gálát október 16-án rendezik a Kaposvári Dorottya Hotel dísztermében. Ezüstérmet szerzett a Somogy megyei rendőrök 4 fős csapata a rendőrség országos szolgálati pisztolylőversenyén. A megyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a megmérettetésen a somogyiak 22 csapat közül végeztek a második helyen. A résztvevőknek nem csak a pontosságukat kellett bizonyítaniuk, hanem a szakszerű fegyverkezelésben, valamint a lövészeti és taktikai feladatokban is helyt kellett állniuk. Az év végéig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok által megfizetendő jövedéki adót a kormány, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken Budapesten a kormányzati sajtótájékoztatón. A tárcavezető közölte, ez a lépés 6 milliárd forint körüli költségvetési hatással jár. A miniszter szólt arról is, hogy szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését Magyarországon. Ennek érdekében jelentősen bővítik az útdíj ellenőrzéssel foglalkozók létszámát, és összehangolják az ezzel foglalkozó szervezetek munkáját.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma eleinte borongós, helyenként esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és már a napsütést is élvezhetjük. Hajnalban 12, délután pedig 18 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzá idomulok, ezért vagyok őszintén.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Mindig!

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A kaposvári törvényszéken jártak az MCC-sek, a Matthias Corvinus Kollégium kaposvári diákjai, az intézmény középiskolás programjának köszönhetően ismerkedhettek meg a bíróság működésével. A program során a diákok testközelből láthatták, hogyan működik az igazságszolgáltatás a gyakorlatban, és betekintést kaphattak abba is, hogy milyen felelősséggel jár a bírói hivatás. A fiatalok kérdéseire dr. Kugler Tamás törvényszéki bíró és dr. Vadóc Attila törvényszéki tanácselnök válaszoltak, akik egyben bemutatták egy tárgyalás menetét, emellett olyan érdekességekről is beszéltek, amelyekre a tankönyvek biztosan nem térnek ki. A jövő hétvégén folytatódik a Szobanövény ABC, a Kaposvári Kulturális Központ növénygondozási workshopját október 17-én tartják az Együd Árpád Kulturális Központban. A résztvevők ezúttal az évszakváltásra hangolt ismeretekkel gazdagodhatnak. Hallhatnak a kintről betelepített növények akklimatizációs igényeiről, az őszi és téli öntözési rend beállításáról, de akár arról is, hogy térre hova kell elhelyezni a növényeket ahhoz, hogy megfelelő fényviszonyokat és hőmérsékletet biztosítsunk számukra. A szervezők arra biztatnak, hogy akinek van megmentésre, átültetésre váró példánya, azt is vigye magával, hogy szakember segíthessen az áttelepítésben. A workshop ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az ezzel kapcsolatos információk a Kaposvári Kulturális Központ Facebook oldalán olvashatók. A magyarok nagy többsége tart az alacsony nyugdíjtól, mégsem takarékoskodik célzottan. Ez derült ki egy most közzétett friss kutatás eredményeiből. Eszerint a válaszadók jellemzően havi 400-600 ezer forintos nyugdíjat tartanának megfelelőnek, mégis csupán 16%-uk számolta ki, hogy várhatóan mekkora összegre lesz jogosult. Az elemzők szerint a többség felismeri az öngondoskodás szükségességét, de csak a megkérdezettek harmada rendelkezik célzottan nyugdíj célú megtakarítással.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma eleinte borongós, helyenként esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és már a napsütést is élvezhetjük. Hajnalban 12, délután pedig 18 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék.

0: Azok. A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,